0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exiuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ASMR.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Bond. James Bond.

0: 0-0, szerem!
1: Bond. James Bond.
2: 107,1.
3: Ahol a húrok izzanak.
2: És a gitárriffek dübörögnek.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt. Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
0: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: dalokat, bitvileket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Kedves hallgatóink, egy újabb nap és egy újabb napindító itt a 107,1 MHz-en. Aki pedig itt lesz önökkel, az nem más, mint a rádiónk fő és felelős szerkesztője és a műsor szerkesztője, Tédit Zuzanna, illetve azok a fiatal emberek, akik az iménti zeneszámot is ebbe a műsorba csempészték, illetve a többit is, ami következik, majdnem mások ők, mint Sóti Tamás és Szabó Tibor, illetve Nagy Viktor hangmérnökünk, adás vezetőnk, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, és jó magam a műsor vezetője, Agárdi Gábor. Egyébként, ha visszanézünk a múltban, akkor 2011-ben 27,5 fokot mérhettünk Szabadkán és környékén, 2013-ban pedig nagy kabát kellett, mert hogy mínusz 2,8 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet ezen a napon, akkor 2013-ban. Haladunk is tovább az Ergóval együtt, Robi Go, ahogy annak idején mondta ő maga, mert hogy ez lett a név, amikor kiváltak a Hungáriából, azóta is töretlen a népszerűségük, föllépnek sok helyen, de azt mondják, hogy igazából sosem lesznek olyanok, mint akkor, de mégis mi szeretjük őket. Az Ergó következik.

0: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is. Kellemes ébredést!
1: Kedves hallgatóink, ma az Aurélok ünneplik a névnapjukat, hogyha van ilyen ismerősük, akkor tudják. Egy-két szép szó és már is bearanyozhatják a napjukat. Lehet, hogy nem is kell sokat sétálni, lehet, hogy az a bizonyos Aurél ott van az első emeleten, mi csak addig sétálunk most, utána a kis torna után már is folytatódik a műsor.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: Kedves hallgatóink, a film forog tovább, vissza is tértünk az első emeletről, és valóban...
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: A

készült, hogy el fogja ütni őket a vonat, hogy elkezdtek kirohanni abból a bizonyos vetítőből, és aztán végül utánuk rohantak, és azt mondták, hogy ez, amit látnak, ez illúzió, mert hogy nem is akkor történik, hanem ők ezt a felvevő gépükkel, a kamerájukkal rögzítették, a többi már pedig, ahogy önök is tudhatják, történelem. És a filmekhez maradva, illetve a filmeknél maradva, 201 éve meglátta napvilágot Szantusz János természettudós, utazó, felfedező, a budapesti állat- és növénykert megalapítója. Azért is érdekes ő, mert hogy kalandjairól naplót vezetett, és ez nagyon megtetszett Karl Maynak, akit ugye a Winnetou történetekről ismerhet a közönség, aki olvasta azokat a regényeket, annak ismerős lehet, és ugye ott megjelenik egy bizonyos Old Shatterhand alakja, aki a filmekben is visszaköszön, és van írásos bizonyíték Karl Mayról, ugye a múzeumban, hogy ő igazából engedélyt kért Szantusz Jánostól, hogy az ő alakját, illetve az ő utazásait megírja, és hogy ebből merítsen ihletet Old Shatterhand alakjához, és valóban így kötődik Winnetouhoz Szantusz János alakja. 64 éve pedig Angliában megjelent a Beatles első kislemeze, a Love Me Do, a többi pedig, ahogy mondják, már a történelem része, azóta is nagyon-nagyon szeretik őket, és ezek voltak azok az évek, amikor eljutottak az Amerikai Egyesült Államokba, de ez Pólankának köszönhető, nyilatkozta az egyik interjúban, hogy igazából volt egy menedzser, akinek mondta, hogy látott ő egy nagyon jó zenekart Nagy-Britanniában, meg kéne őket hívni az Amerikai Egyesült Államokba, és így volt az a bizonyos amerikai invázió, vagyis hát a brit invázió Amerika földjére, az volt a British Invasion, megjelent a Beatles, és mindenki imádta őket. Hogyha Pólanka tudja, hogy milyen sikeresek, akkor lehet, hogy nem is hívja meg őket, de azt is mondta, hogy igazából nem volt versenyszellem közöttük, mert más műfajokban tevékenykedtek. 51 esztendeje pedig meglátta napvilágot Kate Winslet, Oscar díjas és négyszeres Golden Globe díjas angol színművészről van szó. A Titanicból lehet igazán ismerős mindenkinek, és számtalan más filmből. És hogyha már a színésznőket említettük, akkor 87 esztendeje megszületett Marie Laforêt, francia énekesnő, színésznő. A magyar közönség ismerheti a Zsaru vagy Csirkefogó című filmből, illetve a Kellemes húsvéti ünnepeket című vígjátékból, mert hogy ő volt ebben a két filmben Jean-Paul Belmondo partnere, de Alain Delonnal is volt a vásznon, és amikor annak idején, hogy a Kellemes húsvéti ünnepek volt ez a bizonyos film, akkor mindenki megrökönyödött azon, hogy hogy lehet az, hogy Jean-Paul Belmondo ebben a bizonyos filmben pont Marie Laforêt-et csalja meg, mert hogy valóban azt mondták róla, hogy egy gyönyörű színésznő, most ő fog énekelni nekünk Ivan Borisset, ma azaz Ivan Boris és én, ez következik egy legendás sanzon, itt a 107,1.

0: Örökérvényű dallamok, dallamok.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, volt egy idő, amikor Marie Laforé csak a filmezésre koncentrált, és nem is annyira énekelt, utána pedig visszatért a közönséghez, és akkor is nagyon szerették, mert hogy sosem tűnt el, csak tett egy kis szünetet, vagy volt egy kis szünet az az időszak között, amíg énekelt, ugye, és filmezett, de valóban a közönség imádta, mert hogy a színészi kvalitásait használta ahhoz, hogy előadjon egy-egy bizonyos dalt. Mi pedig nézzük, hogy mi is várja önöket a mai napon, az őszi nagytakarítás is, ugyanis a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy egészen december 11-ig szervezi meg az őszi nagytakarítást. Az akció ideje alatt a városi, a peremvárosi és a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. Hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre. A megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Azokon a helyeken, ahol az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el. Ahol egy napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténer gyűjtés. A mai napon, illetve még holnap is Újzsednik helyi közösségben folytatódik. Az akció nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken fogják kitenni. A Filip Kiájt és a Matko Vukovic utca sarkán, az Ilja Lubarda és a Szávo Kovácsevics utcák találkozásánál, a Kisantal utca elején, a Kultúrház előtt, az Ilja Lubarda és a Nikola Tesla utca kereszteződésében, valamint a Bácskai utca végén, a legelőnél. Most pedig egy olyan előadó énekel nekünk, aki annak idején egy interjúban nyilatkozta, amikor rákérdeztek, hogy miért öltözött mindig olyan extravagánsan a színpadon. Volt, hogy olyan ruha volt rajta, amin tollak is voltak, volt, hogy óriási fejfedőket vett fel, és azt mondta, hogy igazából egy zongoránál ülve és zenélve az nem annyira attraktív, az inkább egy kis bárba való, és nem is tudott táncolni olyan nagyon, ezért úgy gondolta, hogy valamivel felhívhatná magára a figyelmet, és ezek voltak azok az extravagáns szettek, ruhák. Most már erre nincs szüksége, mert hogy egy igazi nagy név a szakmában, az egyik legnagyobb, Elton John jön itt, a 107,1-en, utána hamarosan apró hirdetések. Maradjanak velünk, jó rádiózást, ne állítsanak az állomáskeresőn!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, nézzük, lássuk, halljuk, hogy mit is ajánlanak azok, akik megkerestek bennünket. Keresnek megvételre Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064-242-0089-es számon lehet. 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni 063-699-224-es telefonszámon lehet. 063-699-224. Ne feledjék az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk!
2: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
3: Couldn't Get Down on It, ezt énekelték nekünk, és valóban még jól érezhetjük magukat, illetve az oromiak is még egy ideig, de utána áramkimaradásra kell számítani, szünetel ott az áramszolgáltatás. Méghozzá a nagy úton a 242 és a 262-es számok között, valamint a 263-as szám alatt 9-től 12 óráig, kicsit hosszabb ideig. Lehet, hogy addig pont munkában lesznek, és nem is fogják észrevenni, hogy ez történik. Még egy plusz információ, a Szabadkai Egészségház értesíti a polgárokat, hogy egészen október 9-ig a megszokott rendszerén dolgoznak az orvosi rendelők, kivéve a Tavankúti rendelőt. Hétfőn és pénteken 7 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 7 és 20 óra között, szerdán pedig 13 és 20 óra között várja a betegeket. A 7-es számú egészségház rendelője hétfőn és szerdán 13 és 20 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 7 és 14 óra között dolgozik. A Kisbajmoki Egészségház hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, kedden pedig 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, kedden pedig 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A rendelők munkaidejéről a Szabadkai Egészségházak honlapján, illetve a pannonrtv.com-on is alatnak. Maradjanak velünk, mert hogy énekléssel folytatjuk, a Gemini énekel nekünk itt a 107,1-en, hogy ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: ébredjen velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Kedves hallgatóink, az Abban nem tud mellélőni, valóban egy legendás felvételük szólt itt a 107,1-en a Super Trooperről. Eszükbe juthat az a Terence Hill főszereplésével készült Szuperhekus vagy Szuperhekusok című film, mert hogy abban is az egyik mondat, abban a dalban Super Trooper volt éppen, ugye ő az, aki egy robbanás hatására szuper képességekkel kezd el rendelkezni, de amikor pirosat lát, akkor ezek a képességek valahogy megszűnnek, és akkor már nem sikerül neki sem repülni, sem mást. Valóban egy érdekes film, aki még nem látta, van olyan, az nézze meg, szokták adni a televíziókban. És hogyha már a sikerekről beszélünk, akkor volt egy előadó a magyar könnyűzenében, aki a maga idejében a legnépszerűbb volt. Gyors éttermet reklámoztak vele, mindenféle más terméket, szerették a fiatalok, szerették az idősebbek, igazából mindenki, mert hogy a Hungária Dolliról ezek voltak azok, ahol a kezdő lépéseket ő elkezdte, és utána szóló karrierbe is kezdett, előtte azonban a Step együttesbe lépett, és azt mondta, hogy majd ő megmutatja, hogy hogyan is kell zenélni, valóban egy örökérvényű volt, és még akkor is, amikor már úgy érezte, hogy nem tud úgy a színpadon lenni a különböző problémái, egészségügyi, alkohol és egyéb dolgok miatt, akkor is meghívta féltestvére Marót Viki a Nova Kultúr zenekar egyik koncertjére, és a közönség, még ha hallani is a hangján, hogy ez már nem az volt, nem úgy találta hangokat, mindenki úgy szerette, mintha először látták volna. Ő Flipper öcsi, ő énekel most. Arrivederci, amore.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel,
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5 és 11-e között a Roadpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik vezetés közbeni mobil lozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesztnek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt 2 nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. A tárcavezető figyelmeztetett, a szabályszegő gazdák elveszítik az állami támogatásokat és gazdaságukat passzív státuszba helyezik. A minisztérium mostantól 5 műholddal a nap 24 órájában figyeli az ország teljes területét, így azonnal és tűpontosan képesek lokalizálni a tüzeket.
5: Választások 2026.
4: Lejárt a választási listák benyújtási határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak. Így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
5: Választások 2026.
4: A Szentkirályi Csiki Laura nyerte a nemzeti vágta döntőjét Szilvásváradon. Vajdasági Lovas ezúttal nem volt a nemzeti vágta döntőjében, ugyanis Szabadka és Temerin Lovasa is a második helyen végzett a saját középfutamában. A külhoni közösségek közül egyedülálló módon a vajdasági lovasok eddig 4 alkalommal hódították el a nemzeti vágta felnőtt főfutamának bajnoki címét. 2018-ban Nagy Arnold Temerin színeiben Fantázia nevű lovával nyert, majd 2019-ben megvédte bajnoki címét a temerini lovas. 2021-ben Szabó Nikolett Szabadka színeiben Pipacs nevű lovával volt a legjobb. Tavaly pedig Rozsanna Júlia Magyar Kanizsa színeiben Vajk nevű lovával nyerte meg a nemzeti vágtát. Sport. Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunovic együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió 2-es csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja. A 4-es csoportban Portugália 2-1-re legyőzte Norvégiát, ezzel bebiztosította helyét a Nemzetek Ligája negyed döntőjében. Portugália 4 mérkőzés után hibátlanul 12 ponttal vezeti a csoportot. És végül az időjárásról, hideg reggelre ébredhettünk hétfőn Szerbiában, helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult. Napközben azonban napos az évszakhoz képest, meleg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
6: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Szabadkai Magyar Rádió.

0: hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
2: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég, énekelte nekünk Charlie, aki annak idején azért kényszerült külföldre, mert hogy a generál együttesben, amikor még frontember volt, akkor visszaszorították őt is, illetve a generált, akik külföldön, Lengyelországban, más országokban is nagyon népszerűek voltak, milliós példányszámban keltek el a lemezek, de az akkori Pop Cézárnak is nevezett a lemezgyár ura vagy második ember, Erdős Péter azt mondta Charlie-nak, hogy Charlie-kám, úgy hallom a szakmában, hogy maga nem tud énekelni, és akkor mellőzték őt, de ez mind azért volt, hogy a Neoton Familia később sikerre legyen ítélve, vagy legalábbis sikerüljön az a projekt, mert az Erdősnek a saját projektje volt, és akkor Charlie külföldre kényszerült, utána pedig visszatért, és pont mielőtt legyen ítélve, vagy legalábbis sikerüljön az a projekt, mert az Erdősnek a saját projektje.

fordulója alkalmából plazmaelemekből állítottak fel szobrot a Martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom kertjében, és azzal is foglalkozunk ebben az órában, hogy éveken át egy baráti társaságból formálódott, mára pedig hivatalosan bejegyzett civil szervezetként működik a Magyar Alternatív Fóruma, vagy a MALTER. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn!

0: kedves hallgatóink, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából plazmaelemekből állítottak fel szobrot a Martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom kertjében. Október 4-én a katolikus egyház Assisi Szent Ferenc emléknapját ünnepelte. Fejős Ornella és Dédit Szuzanna beszámolója következik.
1: Ünnepi szentmisén emlékeztek meg Assisi Szent Ferencről Martonoson. Szent Ferenc a ferences rend alapítója, akit az egyszerűség, a szegénység, a béke és a természet iránti szeretet példaképeként tisztelnek. A mise után felavatták a szobrot, amelyet a Szabadkai Egyházmegye megyés püspöke Fazekas Ferenc szentelt fel. A plazmalemezből készült Szent Ferencet ábrázoló szobrot Szabados Gizella állította a helyi Berkó család közreműködésével.
2: Számomra az idei jubileum a köszönet kinyilvánításának az ideje is, amikor meghálálom Istennek azokat az embereket, elhunyt Vajda Ferencet és Törteli Ferencet,

0: akik által csodálatosan gondoskodott rólam és családomról.
1: Assisi Szent Ferenc a katolikus egyház egyik legismertebb szentje. Öröksége napjainkban is fontos üzenetet hordoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy a valódi értékek nem az anyagi javakban, hanem a szeretetben, az együttérzésben, a békében és a mások iránti felelősség vállalásában rejlenek. Savelin Zoltán, a martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom plébánosa.
2: A mennyország is annyira nagy szentnek tartja, és hogyha ők már tényleg ilyen nagy szentnek, akkor nekünk is kötelességünk Ferencről, Szent Ferencről úgy megemlékezni. 800. évfordulója alkalmából halálának, és azon felül is, hogy ő nem csak akkor, mert 800 évvel ezelőtt élt, hanem ő a szellemisége most is itt van közöttünk. Éppen azt, amikor tudjuk azt, hogy az ő élete mennyire hasonlíthat a mai kor szellemi, fiatal, különösen fiatalunk életéhez.
1: A martonosi templomkertben Szent Ferenc szobra mellett megtalálható még a nemrég felújított Szent Háromság szobor és a 2 évvel ezelőtt elhelyezett Szűz Anya szobor is.

0: Kedves hallgatóink, minden olyan irat, amely nem minősül köziratnak, az magániratnak minősül. Gyakran előfordul, hogy egyes családok úgy vélik, értékes irat, illetve dokumentum van a birtokukban, és szeretnék azt megfelelően megőrizni. A legbiztosabb, ha az illetékes levéltárnak adják át a gyűjteményt. Az általában azt jelenti, hogy a dokumentum gyűjtemény tudományos kutatáshoz, tanulmányozáshoz is felhasználhatják. Mindenről Ternovácz Bálint, a Budapesti Fővárosi Levéltár levéltárosával, tudományos titkárával beszélgettünk. A riporter Szabó Angya Terész.
1: Miért gyűjt egy hivatalos levéltár magániratokat?
2: Magyarországon a levéltárak gyűjtő munkáját egyrészt a törvény kijelöli, van egy illetékességi kör, ide azok a hivatalok intézménye tartoznak, amelyek kötelesek átadni az irataikat a levéltárnak. Itt például a rendőrség, a fővárosi fenntartású iskolák, ugye esetünk a fővárosi iskolák, vagy a földhivatal például, és van egy gyűjtőkör, amit a törvény nem ír elő. Ezeket az ide tartozó iratokat az intézményünk azért gyűjti, mert valamilyen módon vagy kiegészíti a meglévő gyűjteményünket, vagy pedig hozzáad a főváros múltjának a megismeréséhez, akár egyszerű hétköznapi magánszemélyek, budapesti polgárok iratairól, de vannak jelesebb, nevesebb politikusok is, akik átadták intézményünknek az irataikat, vagy éppen filozófusok, több neves filozófus is így tett, illetve az ő családjuk így tett.
1: Az ismert embereknél talán nem kell külön kutatni, vagy külön fölkérni, hogy adja be az iratait megőrzésre, hanem magától beadja. De az egyszerű emberek hogyan jutnak el a levéltárig, vagy a levéltár kilincsel és keresgél értékes gyűjtemények, iratgyűjtemények után?
2: A kérdés első felére is egy kicsit reagálnék. Az ismertebb személyek esetében is azért nehézségébe ütközhet egy intézmény. Ugye egyrészt több levéltár van, és mivel nincsen joghatóság, ezért a családon, az örökösökön áll, hogy átadják ezeket az iratokat, vagy nem. Például Maléter Pál, ki ugye az 56-os forradalom időszakában honvédelmi miniszter is volt. Nos, az ő özvegye keresett meg bennünket, hogy nekünk adná. De ugye ezt megtette volna például a Nemzeti Levéltár megkeresésével is, vagy pedig hát tovább tartogathatta volna otthon a családi házban ezeket az iratokat. A kérdés második felére válaszolva, pedig régebben elsősorban aukciókon, árveréseken és ritkább esetben a polgárok megkeresései után vettek át a kollégák iratokat. Napjaimban viszont már a kollégák is megkeresnek olyan személyeket, akiktől remélhetik azt, hogy itt irati együtteseket át tudnak venni. Itt fontos azt kiemelni, hogy itt nem egy-egy levél a fontos. Persze olyan is van, hogy van egy hadifogói napló, de hogyha lehetséges, akkor teljes hagyatékot vesznek át, tehát hogy egy olyan értelmezhető iratégyüttest, ami alapján ténylegesen megismerhető egy személy élete, vagy egy életkornak bizonyos szakasza.
1: És miért gyűjti például a levéltár ezeket? Egy fél mondatban már említetted, de mi az oka annak, hogy értékesnek találja ezeket a gyűjteményeket?
2: Az illetékességi körünkbe, tehát amit a törvény előír, a hivatalos iratok tartoznak. Tehát például egy hagyaték, egy fogolytörzskönyv, vagy egy földhivatali jegyzőkönyv, illetve bírósági iratok. Hogyha csak ezeket vesszük át, akkor persze jöhetnek hozzánk az állampolgárok, hogy a hiteles másolatot kérjenek ezekről. Viszont, hogyha az ember a főváros történetét kutatná, akkor ezek csak ugye egy-egy morzsák, amelyek a hivatali működés szemüvegén keresztül világítják meg az egyes emberek, vagy egyes, akár a hivatal történetet nézzük, egy hivatalok működését. Hogyha azt szeretnénk látni, hogy egy budapesti polgár hogyan élt a, nem tudom én, Horthy korszakban, vagy a szocializmus éveiben, akkor ez fontos, hogy mintavételszerűen, tehát nyilván nincs annyi helyünk, hogy ugye mindenkitől átvegyük az iratokat, de mintavételszerűen átvegyünk olyan anyagokat, amikkel keresztül betekintést nyerhetünk az egyszerű emberek hétköznapjaiba is.
1: És ezeknek a dokumentumoknak mi lesz a sorsuk? Csak egyszerűen megőrzik, vagy vannak olyan levéltárosok, akik kimondottan ezt a témakört szeretik böngészni, úgymond tanulmányozni és kutatni?
2: Jelenleg két kolléganőm, Lukács Anikó és Nagy Ágnes foglalkozik a magániratok gyűjtésével. Ők ezeket persze begyűjtik és feldolgozzák. Az fontos kiemelni, hogy az irat átadók, ők eldönthetik, hogy ajándékba adják a levéltárnak, tehát lemondanak minden jogukról, vagy pedig letétbe helyezik, és ebben az esetben szerződésben fektetik le azt, hogy hogyan lehet az iratokat kutatni, egyáltalán hozzá lehet nyúlni, hogyan lehet feldolgozni, publikálni őket, tehát mihez járulnak hozzá. Itt azért gondoljunk arra, hogy vannak akár olyan privát tartalmak, olyan magánlevelek vagy fotók, amiket lehet, hogy nem szeretnének ugye a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé tenni. Vagy hogy egy másik példát említsek, Megyaszai István neves építész, családja letétbe adta az iratait levéltárba, és a családtagok ők rendszeresen el is jönnek a rendezvényeinkre, követik azt, hogy hogyan megy a feldolgozás, irányítják és segítik is a levéltáros munkáját a feldolgozásban, tehát van egy ilyen együttműködés is adott esetben a adományozók részéről.
1: És ezek az adományok, ezek a magán okiratok soha nem kerülnek nyilvánosságra, nem annyira érdekesek vagy közérdekűek, hogy egy-egy kiállítás megszülessen belőlük, vagy egy-egy kiadvány?
2: Jelenleg is van egy kiállításunk, 2026. májusában nyílt a Budapest nyara című nagyszabású kiállításunk, ahol nagyon sok, ezt éppen a két említett kolléganő, Lukács Anikó és Nagy Ágnes állította össze, és itt nagyon sok olyan forrást, leveleket, fotókat, naplóbejegyzéseket használtak fel, amelyeket pontosan ilyen magániratgyűjtés során szerzett meg a levéltár, és így a nagy közönség is, tehát bárki betér most a levéltárunkba, a Teve utca 3-5, a 13. kerületben, Budapesten, ők megnézhetik ezeket a kiállított tablókat, és tehát például Opatiai nyaralástól kezdve Mátra, Tátra, Balaton, más tengeri utak, hogyan nyaralta a budapesti lakos az elmúlt 100 évben.
1: Miért adják át az emberek a magán okirataikat megőrzés egy levéltárnak?
2: Itt ezen pontban mondani közel köszönetet Lukács Anikó referensnek, aki átadta korábbi írásait, eladásait. Ő írta le azt, hogy itt egyrészt sokan attól félnek, hogy ugye elveszik a gyerekek, unokák már nem fognak érdeklődni, ki fogják dobni ezeket az iratokat, és ugye ez egy ember, sőt egy család története semmisül meg teljesen. Tehát legtöbb esetben azért történik meg ez, hogy ne vesztenek el, ne semmisülnek meg ezek az iratok. Vannak olyan esetek is persze, amikor tudatosan tudják, hogy a tudományos értéke is van neki, és szeretnék ezt felajánlani a történeti kutatás számára, mert hogy ez alapján a főváros vagy egy adott település története jobban megismerhető. Tehát van egy ilyen emlékműállítás célja mindenképpen. Emellett pedig az is, tehát hogy megmutatnák a saját múltjukat, ugye, hogyha tudatosan egy kiállításra vagy kiadványra adják át ezeket az iratokat, képeket vagy tervrajzokat, akkor tudatosan szeretnék, hogy mások is lássák például, hogy ők hogyan éltek, vagy a családjuk hogyan élt a múltban.
1: Még egyetlen kérdésem maradt, tud-e néhány érdekes esetet fölidézni?
2: Én sok csoportot vezetek a levéltárban, és amiket ilyenkor szoktam bemutatni az érkező csoportoknak, az egyik az Balleshausen Évának a hagyatékából való. Itt a kis Évike, aki a 20-as, 30-as években volt gyermek, a 30-as években tínédzser, által készített magazinok, mesekönyvek, van szakácskönyv is, kézzel készített kis képekkel. Mit nekem az egyik legviccesebb eset az, hogy csinált ilyen táblázatokat, ahol a fiúkat, a pasikat osztályozta, hogy ki milyen parti, milyen a haja, milyen a humora, milyen parti, és vannak ilyen kis megjegyzések is, hogy sokat beszél, ha hagyom, vagy nem tudom én, túl szeplős, vagy nőies hangja van, tehát ez egy tínédzser lelképet belelátunk, hogy ezáltal majdnem 100 évvel korábban élt a tínédzser életébe. De egy nagyon megható például az Asher hagyatékban van egy egybekötött levél csomó. Asher István börtönbe került 1920-21-ben, ha jól emlékszem, és a lányának írt kézzel írt levelei vannak itt összefogva. Ez is egy nagyon kis szép történet, tehát hogy nagyon sok ilyet tudnék emlegetni.
1: Ez azt jelenti, hogy érdemes gyűjteni otthon a dokumentációt, és hogyha érdekes élete van az embernek, akkor átadni a levéltárnak, hogy őrizzék meg, mert a fiatalokat nyilván nem érdekli.
2: Hát azért nagyon sok fiatal jön hozzánk ám, akiket azért megfognak ezek a történetek, de valóban, tehát hogyha van valakinek otthon fénykép, nem tudom, irathagyaték, levelek a nagyszülőktől, apuka katonaságban volt például, és onnan írt haza a családnak. Ezeket azért érdemes eltenni, és ha nem is átadni levéltárba, de legalább otthon egy kevésbé párás, igen, helyen őrizni a jövő generációi számára.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Választások 2026.
1: Éveken át egy baráti társaságból formálódott, mára pedig hivatalosan bejegyzett civil szervezetként működik a Magyar Alternatív Fórum. A Malter célja a vajdasági magyar közösség fejlődésének és önrendelkezésének erősítése, tudásalapú elemzésekkel, szakpolitikai javaslatokkal és nyílt közéleti párbeszéddel. A szervezet az elmúlt időszakban egyre aktívabban kapcsolódik be a vajdasági magyar közéletbe. Gyulai Zsolttal, a Magyar Alternatív Fórum elnökével Halász Zoltán készített interjút.
2: Mit képviseltek, mi a célotok és mikor jöttetek létre?
3: Hát igazából a Malter nagyjából jó 10 évvel ezelőtt formálódott, alakult meg, nem civil szervezetként, csak egy, mondjuk így, hogy egy baráti társaság, vagy egy szélesebb baráti társaság, akik nagyjából ott 2015-16-ban kezdtünk el így együtt gondolkodni, tervezgetni. Csak hát akkor még nem jött el az a pillanat, hogy egy civil szervezetet létrehozzunk, egy egyesületet, ami igazából idén áprilisban fogalmazódott meg véglegesen, hogy időszerű és most már visszafordíthatatlan. Úgyhogy idén áprilisban adtuk be a civil szervezetnek az alapítási kezdeményezését, úgyhogy tavasz óta létezünk igazából formálisan.
2: Mik azok a konkrét célok, amiket a jövőben szeretnének látni, illetve fejlődés, amit szeretnének látni a vajdasági magyar közéletben, illetve a közösségünkben?
3: Amit mi folyamatosan hiányoltunk a közéletből, ez a függetlenség, a szakmaiság, a független szakmaiság, és igazából ezt próbálnánk valahogy ezt az űrt kitölteni magával a civil szervezetünkkel. Tehát vannak konkrét célok is, nyilván szeretnénk szakmai konferenciákat szervezni, szeretnénk a későbbiekben megfogalmazni konkrét válaszokat, véleményeket bizonyos témákkal kapcsolatosan, amik a közösségünket érintik. A tagságunk egy teljesen független civil szervezet, igazából nagyon sok diplomás, sok doktor van a tagságban, és nagyon szerteágazó igazából. Tehát van, aki a médiában dolgozik, van, aki egyetemi tanár, vannak szociológusok. Igazából a hosszú távú terv, ez igazából pont ezt a szakmaiságot valahogy visszahozni a közéletünkben. Nagyon átpolitizálódott minden, és a politika nem mindig nyúl a konkrét szakmaisághoz, nem mindig szereti magát, a problémát úgy körbejárni, hogy akár egy mély kutatást végezzen azzal a témával kapcsolatosan. Eléggé felületes, ahogy igazából egy politikai rendszer nyúl egy problémás kérdéshez, úgyhogy ezeket a mélyebb válaszokat és mélyebb kutatási feladatokat szeretnénk a későbbiekben valahogy ellátni.
2: Ön korábban úgy fogalmazott, hogy a vajdasági magyarok Belgrád és Budapest közé préselődtek be. Mit jelent ez a gyakorlatban, és önök szerint milyen viszonyt kellene kialakítani a vajdasági magyar közösségnek a szerbiai, illetve a magyarországi politikai vezetéssel?
3: Az a probléma, hogy az elmúlt 10-15 évben akár Belgrád, akár Budapest irányában egy teljes mértékű kiszolgáltatottság alakult ki. Ezt a kiszolgáltatottságot abból értem, hogy a szerb kormány ugyan nem sok támogatást ad a magyar közösségnek, vagy legalábbis egy minimális, viszont pozíciókat ad annak a politikai formációnak, aki hajlandó velük együtt valamilyen rendszerben működni, legyen az egy hatalmi rendszer. Budapest viszont a támogatásokon keresztül teljes mértékben kiszolgáltatottá tette a közösségünket. Ezek nagyon, tehát a támogatások elengedhetetlenek, viszont magát ezt a viszonyt, ezt a kiszolgáltatott viszonyt kellene valamilyen szinten megreformálni, átgondolni, akár egy szélesebb körű valamilyen diskurzust kialakítani a közösségen belül, hogy ezen hogy lehetne igazából javítani. Például akár a szerb kormány, a aki majd hatalomra kerül, egy olyan pozíciót kiharcolni, hogy a támogatások sokkal konkrétabbak és szélesebb körűek legyenek, mint amik eddig voltak. Nagyon szőrmentén és nagyon minimálisan támogatta akár a Magyar Nemzeti Tanácsot a szerb kormány. Hogyha megnézem, voltak olyan évek, 2-3 évvel ezelőtt, ahol az arány 90-10 volt. 90%-ban Budapestről érkeztek a támogatások, 10%-ban pedig a szerb kormány részéről, holott ebben az országban élünk, és ennek az országnak a vezetése, kormányának kutya kötelessége lenne ennél sokkal konkrétabb és sokkal szélesebb körű támogatást biztosítani a vajdasági magyar közösség számára. Nyilván, hogy ezek nem csak a mi problémáink, ez majdnem mindegyik kisebbséggel így van, és ezért nagyon fontos lenne egyébként a kisebbségekkel, tehát a többi kisebbséggel közösen együtt gondolkodni. Sajnos a vajdasági magyar politika az elmúlt 10-15 évben teljesen elszigetelte magát minden olyan formációtól, ami nem a Budapest és nem a belgrádi kormány volt. Ott itt élnek akár csak Szabadkán bunyevácok, horvátok, vagy vajdaságban rengeteg kisebbség, nagyszámú szlovák, ruszin, román. Ezekkel a kommunikáció abszolút megszűnt. Pedig a problémák ugyanazok, és lehet, hogy együtt, közösen velük sokkal többet el lehetne érni a kisebbségeknek a jogaival kapcsolatosan itt Szerbiában.
2: Szeptember 18-án a Molter nyíltan az egyetemista lista támogatására szólította fel a választókat az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. Miért éppen ezt a listát támogatják, és egyébként hol húzzák meg a határt egy független civil fórum közéleti szerepvállalása és a pártpolitikai állásfoglalás között?
3: Ha tetszik, ha nem, és persze nézhetjük a magyar közösség szempontját is, hogy igen, valamit el tudott érni, valamit nem, maga a vajdasági magyar politika, de azt gondolom, hogy az ország helyzete olyan állapotokat mutat, olyan szintre süllyedt, ami mindenképpen egy rendszerváltást kér, igényel, mi több követel. Ami történt 2 évvel ezelőtt Újvidéken, az igazából egy produktuma annak a korrupciós időszaknak, ami ezt az országot jó ideje igazából teljes mértékben átitatta. Az elmúlt 2 évben semmilyen, tehát ugye 16 ember meghalt Újvidéken, ez egyrészt korrupciós ügynek a végeredménye, ez a tragédia, de a mai napig 2 év után sem tudjuk, hogy kik voltak azok a személyek, vagy politikusok, vagy döntéshozók, akinek köszönhetően ez a tragédia bekövetkezett. Tehát ez az ország a jogot, az ügyészségek és a bíróságok függetlenségét teljes mértékben leuralta. Ez tovább már nem működik ebben a formában tovább, és a fiatalok számára, akik elkezdtek ez ellen lázadni, ez egy nyilván egy gyújtópont volt 2 évvel ezelőtt, és igazából, hogyha nem történik egy rendszerváltás ebben az országban, akkor végérvényesen egy sötét foltja marad Európának. Csak nézzétek azt meg, hogy az Európai Unió fel szeretné gyorsítani a csatlakozási tárgyalásokat Montenegróval, Albániával, Moldáviával, és Szerbia ebből megint kimaradt. Tehát az Európai Uniós csatlakozásunk teljesen leállt, tárgyalások megrekedtek, nem tudtunk eredményt felmutatni a Koszovóval való kapcsolatban sem. Bizonyos területeken akár az igazságszolgáltatás, a környezetvédelem, nemhogy előre haladtunk volna, nem inkább visszaesés mutatkozott az elmúlt 3-4 évben. Azt gondolom, hogy az egyetlen egy olyan alternatíva jelen pillanatban ennek a társadalomnak, és most globálisan nézem, egy olyan akadémiai mozgalom, ami képes arra, hogy esetleg megváltoztassa ezt a rendszert, ami ebben az országban működik már nagyon jó ideje.
2: Augusztusban úgy döntöttek, hogy nem állítanak listát a Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon, illetve másokkal sem szeretnének közösen listát állítani. Mi ennek az oka, illetve milyen MNT-t szeretnének majd látni a választások után?
3: Itt is visszacsatolnék arra, hogy két héttel az MNT választások előtt lesz egy parlamenti választás, ami sokkal inkább befolyásolja az egész ország életét, azon belül a közösségünk életét is. Az az igazság, hogy mi, amikor létrejöttünk, de akár ez 10 évvel ezelőtt is így volt, nem igazán láttuk azt, vagy nem voltak politikai ambíciók. Azt, hogyha valaki kritikát fogalmaz meg, sokszor úgy értékelik, főleg a hatalom úgy értékeli, hogy ennek a személynek, vagy csoportosulásnak, vagy akár egy civil szervezetnek politikai ambíciói vannak. Azért, mert át van politizálva a társadalmunk, a mi közösségünk is, és az ország társadalma is, és a kritika még nem azt jelenti, hogy lennének ambícióink, politikai ambícióink. Hogyha összeáll 30 ember, vagy 40 ember, és azt mondja, hogy szeretne beleszólni a közösség életébe, ez nem jelenti azt, hogy politikai ambíciói vannak. Az a baj, hogy maga az NGO szektor, tehát a civil szektor, az országos szinten is, és a közösségünk belül is teljes mértékben visszaszorult. Gyakorlatilag a civil szervezeti szférája, vagy a civil szférája a vajdasági magyar közösségnek kimerül abban, hogy vannak a kisebb településeken népművelő és tradicionális kultúrával foglalkozó egyesületek, de ezen túl, ezen kívül nem tudunk olyat mondani, aki közéleti kérdésekkel foglalkozna. Ha valaki közéleti kérdésekkel kezd el foglalkozni, akkor biztos, hogy politikus akar lenni. Nem így működik. Tehát a nyugati társadalmakban, a civil szervezeteknek, az NGO szektornak sokkal nagyobb a hangja és a szerepe. Igazából hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy maga a civileknek, a független civileknek a beleszólása sokkal nagyobb legyen, mint ami eddig volt jellemző.
0: Választások 2026.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Akár 50%-kal is drágább a pelet Szerbiában, mint egy évvel ezelőtt. Az ellátás azonban stabil. Egy tonnára helyenként eléri a 46 ezer dinárt. A Belgrádi Egyetem szakértője szerint a telepek mintegy 80%-án van elegendő készlet, hazai gyárak pedig a fogyasztás több mint 90%-át fedezik. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbelépett. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség.
8: Választások 2026.
7: Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke szerint a polgárok október 25-én a világos program és a felelősség nélküli politika között választanak. Veterniki látogatásán úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a választók Szerbia jövőjét, a stabilitást és a felelős döntéshozatalt támogatják majd. Vučević a jubileumi 10. katonai pasztújfőző fesztiválon arról is beszélt, hogy az országnak kevesebb megosztottságra és nagyobb összefogásra van szüksége. Hozzátette, az általa támogatott lista világosan meghatározott programokat és célokat, valamint szerinte hiteles és felelősséget vállaló jelölteket kínál a választóknak. A mezőgazdaságot nemzeti prioritássá tennék, korlátoznák a termőföldek átminősítését, és ingyenes tankönyveket biztosítanának minden általános és középiskolásnak. Egyebek mellett erről beszéltek az egyetemista lista vasárnapi belgrádi kampányrendezvényén. A lista agrárprogramja alapvetően változásokat sürget a mezőgazdaság politikában, miközben az oktatásban az iskolák finanszírozásának növelését és a diákok helyzetének javítását ígéri. A belgrádi rendezvénnyel egy időben a lista Nagykikindán és Zaječárban is kampányeseményt tartott.
8: Választások 2026.
7: Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség október 5 és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként, 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. Hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban. Sport. Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunovic együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió 2-es csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja. És végül az időjárásról. Hideg reggelre ébredhettünk hétfőn Szerbiában, helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult. Napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
3: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
4: és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
9: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. Az Entai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: Kedves hallgatóink, a szerbiai október 25-i előrehozott parlamenti választásokra készülve folytatjuk politikai beszélgetésünket. Mai vendégünk Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje, aki 2020 óta tagja a szerbiai parlamentnek. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ha visszatekint az elmúlt időszakra, mely ügyeket tartja a legfontosabbnak azok közül, amelyekben képviselőként megszólalt vagy kezdeményezést tett?
2: Elsősorban az előző időszakban én a pénzügyi bizottság tagjaként főleg az ehhez kapcsolódó törvényeket követtem nyomon. Ilyen a például a költségvetés vagy a pótköltségvetésnek a törvénytervezete, de egyéb módosítások és törvényjavaslatok is az előző időszakban ennek a bizottságnak az asztalára kerültek, amennyiben a költségvetés törvényjavaslatát vagy a pótköltségvetésről beszélünk. Itt mindenképpen ki kell emelnünk azt, hogy az előző időszakban számunkra nagyon fontos részét képezte az, hogy az időseknek egy olyan életet biztosítsunk, idős életet, amely méltóság teljes, és ennek tükrében többször anyagi juttatásba részesültek a nyugdíjasok. Például az elmúlt időszakban, a 2,5 évről, hogyha beszélünk, akkor megközelítőleg 30%-kal növekedett a nyugdíj, de emellett számos egyéb egyszeri juttatásban is részesültek a legidősebb polgárok, akkor megközelítőleg 30%-kal növekedett a

0: dolgozóknak a béréről az elmúlt időszakban ez körülbelül olyan 25%-kal lett megevelve annak érdekében, hogy egyfelől, hogy kövesse az inflációt, másfelől pedig, hogy rendezzük ezeket a béreket, de hamarosan sor kerül még egy béremelésre, amely a minimálbért illeti. Január 1-től ez 600 euróra fog növekedni, a közszférában dolgozók bére 8,5%-kal fog növekedni január 1-től, illetve december 1-től a nyugdíjasok nyugdíja 7,5%-kal fog növekedni. Emellett nagyon fontos volt a számunkra, hogy a fiataloknak is egy olyan lehetőséget teremtsünk, eszközrendszert, amely elősegíti az itthon maradást, az első ingatlan vásárlásáról beszélek. Itt elsősorban olyan hitelkeretrendszert szerettünk volna fölépíteni, amely a fiatalok számára lehetővé teszi az első ingatlan kedvezményes megvásárlását, kedvezményes hitelből történő megvásárlását. Itt 1%-os önrészről beszélünk, hogyha ezt összehasonlítjuk a piaci feltételekkel, ott jelenleg a bankok 10-20%-os önrészt kérnek, amely mondjuk egy 70-80 ezer eurós ingatlannal már elég jelentős önrészsel bír. Ezt a fiatalok nem tudják kipénzelni, ezért fordultunk ehhez a megoldási rendszerhez. Itt volt egyébként több javaslatunk is. Az egyik az volt, hogy ne csak a szülők lehessenek kezesei ezeknek a fiataloknak, hiszen amennyiben nem rendelkeznek állandó munkájával, akkor valamilyen plusz biztosítékot kell felmutatniuk a bankok felé. Ez a kezesség így ki lett bővítve, illetve kértük azt is, hogy ne csak lakásban lehessen gondolkozni, hanem montázsházban, illetve olyan melléképületekben is, amelyek a házakhoz kapcsolódnak. Úgyhogy körülbelül ezek voltak azok a legfontosabb dolgok, de itt beszélhetnénk a családi pótlékról is, amelyet Kovács Elvira, a képviselőtársam annó védett, nagyon fontos javaslatról van szó. Felemeltük a családi pótlékot, az első gyermek után 500, második 600, egész 3 millió dinárig fellettek emelve ezek a családi pótlékok, de mellette egyébként van egy szintén nagyon jelentős törvény, amely nem olyan régen lépett hatályba, ez pedig ilyen azoknak a szülőknek a támogatása, akik nem tudnak munkát vállalni a beteg gyermekük gondozása miatt. Itt is egy jelentős előrelépés történt, 65 ezer dináros első támogatásban, 65 ezer dináros havi támogatásban részesülnek ezek a szülők, de rengeteg olyan infrastruktúrális fejlesztés is bekerült ezekbe a költségvetésbe, amelyet az elmúlt időszakban követtünk és próbáltuk bentartani, illetve befejezni ezeket a beruházásokat.
1: Ugye említette az infrastruktúrát, több alkalommal foglalkozott ön is a parlamentben vajdasági települések közműfejlesztésével. És egy gyakorlatias kérdésehez kapcsolódóan, mennyire tud egy vajdasági képviselő konkrét helyi problémákat eljuttatni a köztársasági döntéshozókhoz?
0: El tud juttatni. Valóban egyébként a választók szemébe egy kicsit ez a Belgrád messze van, és talán nem mindig világos a számukra, hogy milyen jelentőséggel bír, de amikor járjuk a különböző falvakat kampányban, akkor ugye beszélünk a választási programunkról, ez 12 pontos választási program, amelyet végül közösen fogalmaztunk meg a vajdasági magyarokkal. Ebből kifolyólag, amikor megkapjuk a támogatást, akkor a legnagyobb támogatottsággal bíró koalícióval vagy párttal leülünk tárgyalni, és asztalra tesszük ezeket a javaslatainkat. Amennyiben ez fogadókészségre lel, akkor ennek nyomán megszületik a koalíciós szerződés, és a koalíciós szerződésből fakadóan tudnak a különböző projektek bekerülni a költségvetés tételei közé, illetve a pótköltségvetés tételei közé. Tehát nagyon fontos az itt elmondani, mikor infrastruktúráról beszélünk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyedül a vajdasági magyarok támogatására számít, és minél jelentősebb támogatottságnak köszönhetően tud asztalhoz ülni majd a jövőbeli legerősebb párttal, és végigbeszélni azokat a projektumokat, amelyek a vajdasági magyarság számára jelentőséggel bírnak.
1: Ugye a mostani választáson a VMS az egyetlen magyar parlamenti lista. Mit gondol, milyen felelősséget jelent ez a közösség felé?
0: Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy felelősséget jelent, ugyanis amennyiben az egyedüli magyar párt nem kapja meg a megfelelő támogatottságot, és esetleg, hogyha nem sikerül

0: öt képviselőt bejutatni a parlamentben, akkor azokat a projekteket, azokat a célkitűzéseket, amelyeket kitűztünk az előző időszakban, nem fogjuk tudni megvalósítani, de hogy egy konkrét projektet is említsek, tegnap derült ki, a közlekedési miniszter, a magyar közlekedési miniszter jelentette be, hogy véget ért a legfontosabb tesztelése a Belgrád-Budapest vasútvonalnak, és azt gondolom, hogy ez a Vajdasági Magyar Szövetségnek az egyik legnagyobb sikere, hogy ez a projektum megvalósult, de számos más olyan projektum is megvalósult, hogyha már Szabadkán vagyunk, akkor említhetjük a Szeged-Szabadka vasútvonalnak a kiépítését, majd ennek a folytatását Baja irányába. Ez is a jövőbeli erőnktől, a magyar erőtől fog függni, hogy milyen támogatást fog kapni a központi költségvetésbe, de említhetnénk akár az Y-elágazásnak a kiszélesítését és az autósítását is, ugyanis ez is egy nagyon leterhelt szakasz, de ugyan itt van például a Majsai körforgalom, amely a Putevi-Szerbia költségvetéséből kapja a megfelelő anyagi forrást erre, amely szintén köztársasági költségvetési forrás. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon fontos az, hogy minél jelentősebb támogatást tudjunk magunk mögött, mert ennek köszönhetően fogjuk tudni végrehajtani azokat a terveket, azokat a fontos feladatokat, amelyeket megfogalmaztunk az előző időszakban.
1: És még egy kicsit a gazdaságról beszéljünk, mert hogy ön közgazdászként ugye gazdasági kérdésekkel is foglalkozik. Melyek azok a gazdasági területek, ahol ma a legnagyobb szükség van, illetve lenne állami intézkedésekre Vajdaságban?
0: Hát elsősorban a turizmus egy olyan rész, ahol kellenének különböző támogatások, de azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek jelenleg 8 államtitkára van, abból 2 a gazdasághoz kapcsolódik. Ugye van egy direkt gazdasági államtitkárunk, és van egy pénzügyi területet lefedő államtitkárunk is, és ők azok, akik ezeket a támogatásokat szokták kordába tartani, illetve ezekkel szokták segíteni a különböző településeinket, ugyanis nagyon fontos az, hogy olyan gazdasági helyzetet teremtsünk. Egyébként a politika részéről nem olyan egyszerű beleavatkozni a gazdaságba, mert azért egy ponton eldöntöttük, hogy kapitalizmus van Szerbiában is. Ezért nagyon át kell tekinteni azokat az intézkedéseket, amelyekkel különböző gazdasági intézkedéseket próbálunk, támogatásokat megfogalmazni, de itt, hogyha beszélhetünk magáról a Vajdasági Magyar Szövetségről, akkor annak volt egy kiváló programja, ugye a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően több mint 64 ezer támogatott projektet tudtunk elérni az előző időszakban, tehát nekünk a köztársasági vonalunk mellett van egy saját stratégiánk is. Ennek is a továbbvitele egyébként attól fog függni, hogy milyen támogatottságban fogunk részesülni a következő időszakban. Azt gondolom, hogy a magyar kormány az árgus szemekkel figyeli a szerbiai választást is, és amennyiben meg tudjuk ismételni azt a rendkívül jó választási eredményt, amelyet az előző időszakban magunk mögött tudhatunk, akkor nagy valószínűséggel ez a gazdasági stratégia is folytatódni fog majd tudni.
1: És a beszélgetés végén a programjukból ön melyik 3 konkrét vállalást tartja a legfontosabbnak? Beszéltünk itt sok mindenről, de mi az a 3, amiről azt gondolja, hogy talán ezek a legkiemelkedőbbek?
0: Hát itt vannak jóléti intézkedések, amelyekről már beszéltünk, ugye a nyugdíjemelés. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a fiataloknak egy olyan lehetőségrendszert teremteni, amely elősegíti az itthonmaradást a számukra. Szeretnénk, hogyha ez a kölcsön kedvezményes hitelrendszer, amelyet az elmúlt időszakban felállítottunk, hogyha ez folytatódna. Ez most jelenleg a végéhez közeledik, itt már pár bank jelezte, hogy elfogytak a pénzeszközök, bár még egyeseknél van, úgyhogy ez egy nagyon fontos intézkedés. A másik nagyon fontos intézkedés, hogy végrehajtsuk azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket és befejezzük, amelyeket az elmúlt időszakban elkezdtünk. Számunkra rendkívül fontos a Vajdaság mosolya gyorsforgalmi útnak a kiépítése, de ugyanilyen nagyon fontos például a Nagybecskerek, Újvidék és Belgrádot összekötő autóút, de szintén várjuk már ezt a Belgrád-Budapest gyorsforgalmi gyorsvasútnak a befejezését is. Úgyhogy mindazok a projektek, amelyek a vajdasági magyarok életminőségét jobbá teszik, illetve garantálják az itthonmaradásukat, azokat mindenképpen kiemelném, és szeretnénk, hogyha a jövőben is ezek folytatódnának.
1: Újhely Ákosnak, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjének köszönöm, hogy itt volt, és hogy mindezekről beszélgettünk a műsorban.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Választások 2026.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, már Jacques Prévert, francia költő, író is megírta, hogy a falevél az milyen szép szinonimája lehet akár egy szerelem, akár az élet elmúlásának, és egy szerelem elmúlásáról énekelt nekünk Ihász Gábor, aki olvashatta ezt a Hold falevelek című szerzeményt, az eredetit, mert ott is valahogy így van, hogy a szerelmesek találkoznak, és aztán ugye megtörténik az elmúlás, meg ugye az elválás, és aztán úgy söpri el a szerelmüket, mint ugye egy falevelet, az a bizonyos utcaseprő, ahogy itt is történt ebben a szerelmes felvételben. Ihász Gábort is szerették annak idején, mi is itt a 107,1-en, ezért is szól, mert hogy önök is jelezték, hogy szeretik az ő dalait is. Amit pedig még sokan szeretnek, az az, hogyha lehet válogatni, és többfajta devizát is beválthatnak, ha ez megéri. De megnézzük, hogy a mai napon ez mit is jelent. Egy dollár értéke 105 dinár 4 para, egy angol font értéke 138 dinár 72 para, a svájci frank értéke 126 dinár 61 para, 100 magyar forint értéke 31 dinár 85 para, és 1 euró értéke 117 dinár 49 para.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kell. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
2: Kedves hallgatóink, a friss és ropogós magyar szó megérkezett a stúdióba, amíg a Modern Hungária felvételét hallgattuk. Benne önálló érdekképviseletre van szükség, illetve olvashatnak arról, hogy a polgárok jobb életszínvonalat érdemelnek. Hogy miről is van szó, kiderül a labban, illetve életre kell a nyomtatott szó, valamint betűkre hangolódva, és hagyományait éltető közösség, erről is hallhatnak. És hogyha megfordítják a lapot a hátoldalára, akkor minden más mellett olyan érdekességeket is olvashatnak, hogy több tucat bálnaborjú teteme sodródott partra, illetve a Star Trek kapitánya 95 évesen heavy metalt játszik és énekel. William Shatnerről van szó, aki azt mondta, hogy kiad egy heavy metal lemezt, és ennek az egyik bemutatója volt egy heavy metal rock fesztiválon, és a közönség nagyon is szerette, mert hogy énekléssel foglalkozott, ugye a színészet mellett, de azért heavy metalt, ráadásul 95 évesen, Metallicát és sok mást ad elő, le a kalappal, azt mondták azok is, akik ott voltak a koncerten. És hogyha magyar szó, akkor mindig van egy-két magvas gondolat, ezúttal Szabó Magdától. Tanuld meg, hogy amíg élsz, addig nem késő semmi.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 88 éves korában elhunyt Máté Julianna, ludasi sori lakos. Temetése 11 óra 30 perckor lesz a ludasi temetőben. 90 esztendős korában meghalt Utas Ilona, Szabadka, Náda Dímitty utcai lakos. Temetése 13 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. 88 éves korában elhunyt Lázár Dobrics, Szabadka, belgrádi úti lakos. Temetése 14 óra 30 perckor lesz a Sándori Pravoszláv új temetőben. 80 esztendős korában meghalt Manda Franciskovics, kisboszniai lakos. Temetése 16 órakor lesz a Bajóti temető Pécs kápolnájából. 94 éves korában elhunyt Berbérovics Jága, Alsó Tavankót, Szárics János utcai lakos. Temetése 15 órakor lesz a Felső Tavankóti temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karágyi György út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Akár 50%-kal is drágább a pellet Szerbiában, mint egy évvel ezelőtt. Az ellátás azonban egyelőre stabil. Egy tonnára helyenként eléri a 46 ezer dinárt. A belgrádi egyetem szakértője szerint a telepek mintegy 80%-án van elegendő készlet, hazai gyárak pedig fogyasztása több mint 90%-át fedezik. A szakértő szerint a további jelentős drágulás esetén az állam is közbeléphet. Erre legutóbb 2022-ben volt szükség.
8: Választások 2026.
7: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
8: Választások 2026.
7: Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség az október 5-i és 11-i időszakban. A Rotpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban. Sport. Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunovic együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió második csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja. És végül az időjárásról, Szabadkán és környékén jelenleg 7 fok van. Hideg reggelre ébredhettünk Szerbiában, helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult, napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul.
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Csak a legfrissebbek.
9: Egy óra múlva is.
4: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató
11: a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Reklám következik.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Kedves hallgatóink, október 7-én és 8-án Zentán rendezik meg a Suli és Edu Expo oktatási kiállítást, amely elsősorban a továbbtanulás előtt álló fiataloknak nyújt segítséget az eligazodásban. A részletekről pedig Varjú Potrebit Tatjanát, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagját kérdezzük. Üdvözlöm a műsorban!
3: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Mi a legfontosabb célja az idei Suli és Edu Expo Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagját kérdezzük. Üdvözlöm a műsorban!

0: Mondhatnám, hogy minden magyar nyelven tanuló középiskolás eljön erre a rendezvényre, és egy interaktív beszélgetés során itt megismerkedhet az adott főiskola vagy egyetem kínálatával, programjaival. Ez azt bizonyítja, hogy ebben az évben is bejelentkeztek a tanulók, mint egy 671 középiskolai tanuló és 39 kísérő pedagógust várunk, azaz fogadunk október 7-én szerdán. Maguk a kiállítók is nagyon szívesen veszik ezt a felhívást, ezt a rendezvényt, hiszen az EduExpo-ra 20 kiállító jelentkezett be, 15 felsőoktatási intézmény, egy kollégium, két oktatással foglalkozó diák és ifjúsági szervezet, valamint a Rákóczi Szövetség is, mint kiállító bejelentkezett. Természetesen a Magyar Nemzeti Tanács is, hiszen nagyon fontos időben tájékoztatni a leendő egyetemistákat a tanács felsőoktatási ösztöndíj programjairól.
1: És beszéljünk arról, hogy mennyire fontos szempont az iskola választásnál, hogy a fiatalok megismerjék a vajdasági lehetőségeket, és akkor ilyenkor nem feltétlenül abban gondolkodnak, hogy akkor átmennek más városba vagy külföldre, hanem itt helyben, mert látják, hogy mit is kínálnak.
0: Igen, ez a célja mindkét expónak, hiszen azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az itthon tanulás is lehet olyan minőséges és érdekes, és adhat a tanulók kezébe olyan szakmát, amivel a későbbiekben szeretnének foglalkozni, vonatkozik ez a középiskola kiválasztására is, hiszen a Suli Expót ugye negyedik alkalommal szervezi meg a Magyar Nemzeti Tanács, még az EduExpo egy régebbi eredetű, tehát a magyar tannyelvű tanítóképző karral 10. alkalommal karöltve szervezzük meg, de a Suli Expo egy nemrég életre hívott rendezvény, hiszen az általános iskolásoknak is nagyon fontos biztosítani a pályaválasztás mindenféle olyan programját, amivel megsegítjük ugye őket a döntésben, és a Suli Expo is nagyon látogatott, és szinte mondhatom azt, hogy minden általános iskola bejelentkezett, ahol van magyar tanítás, összesen 1257-en jelentkeztek be, ebből 1155 8. osztályos tanuló és 118 kísérő pedagógus. Na most ezt akkor látjuk, hogy 118 kísérő pedagógus, tehát ennyi tagozat, ennyi osztály jön szinte Vajdaság minden településéről. És ez nagyon nagy öröm számunkra, szervezőknek, hiszen azt látjuk, hogy egy olyan rendezvényt kínálunk az oktatási ugye, intézményeknek, ahol megsegítjük az ő törekvéseiket, hiszen ők egész évben foglalkoznak a gyermekek pályaválasztásával, de itt valahogy ezen a Suli Expon egy nagy zsongás, egy nagy kínálat, tehát minden olyan érdekes program, szórólapok, anyagok, filmek, vetítések, és az interaktív beszélgetés ugye a kiállítókkal, ahol kérdéseket lehet feltenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel a két rendezvénnyel ugye a pályaválasztás és a pályaorientációt, elnevezési ugye kötelező programot az általános és a középiskolában is, mi, mint Nemzeti Tanács meg tudjuk segíteni a két nagy rendezvény megszervezésével.
1: Ugye azt említette, hogy a Suli Expo az a fiatalabb rendezvény, és azért a válaszból némire kitért arra, hogy azért is tartották fontosnak, mert a fiatalok is már egyre, hogy úgy mondjam, azok, akik iskolába járnak, egyre fiatalabban kezdenek azon gondolkodni, hogy milyen karriert is válasszanak saját maguknak, és ez az interaktív rendezvényesemény, ez hozzásegítheti őket, hogy a lehetőségeket még jobban meg tudják ismerni.
0: Ez így van. Sok esetben, amikor a külföldön való továbbtanulást említjük, akkor itt nem igazán a gyermek döntéséről van csak szó. Nagyban befolyásolják ekkor a szülői ugye, vélemények és elvárások. Hallottunk már olyan példát is, hogy a Suli Expo után a gyermek pontosan tudta,

0: tehát nyolcadikos korában, így ősszel, pontosan tudta és eldöntötte már azt, hogy milyen középiskolába szeretne itthon tovább tanulni. Azért is szervezzük ebben az őszi időszakban, hogy minél hamarabb ezt a kínálatot a nyolcadikos diákok elé tegyük, hiszen hogyha a magyarországi középiskolai továbbtanulást választa, ugye ott már télen, tehát februárig be kell jelentkezni, és valahol itt, hogy megfogjuk őket még nyolcadik osztály elején, és az osztályfőnökök erre tudnak építeni, hiszen az osztályfőnökök is nagyon-nagyon fontos szereplők a gyermekpálya választásában, hiszen osztályfőnöki órákon is sokat kell erről beszélgetni, és ez is jó, hogy maguk az osztályfőnökök is tisztában vannak azzal, hogy mi a vajdasági kínálat magyar nyelven, ami a középiskolai szintet illeti, ugyanígy a középiskolásoknak, tehát ugyanígy viszont a felsőoktatási intézmények kínálatának lehetőségét megismerhetik úgy a diákok, mind az osztályfőnökök.
1: És a végére még egyetlen dolgot rákérdeznék, mert ugye a szülőket említettük, mennyire jellemző, hogy esetleg a Suli Expóra szülők is ellátogatnak?
0: Ellátogatnak, mégpedig főleg a zentai szülők, ugye, hiszen Zentán nagyon sok általános, vagy hát sok négy általános iskolánk és középiskolánk van, és ilyenkor természetesen a szülőnek ugyanolyan lehetősége van ezt a két szép rendezvényt meglátogatni, de már olyan is volt, hogy a szülők autóval érkeztek, tehát azt jelenti, hogy vidékről, valahonnan, és öröm számunkra azt, hogy a szülő is látja e két nagy rendezvény kínálatát.
1: Fontos dolgok ezek. Varjupot Rebi Tatjanának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és mindezekről beszélgettünk, és ugye még nagyon sok diákot és további sikeres munkát kívánunk.
0: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, 5 évtizede szolgálja a népi építészet értékeinek megőrzését és kutatását az Ybl Miklós építéstudományi kar népi építészet tudományos diákköre. Az NTDK 50 jubilómi programsorozat részeként szakmai konferenciát rendeztek a Pesti Vigadóban, ahol bemutatták az évfordulón keresztül építészeti vándorkiállítást, amelynek vándor zászlaját a nyugatbácskai közreműködők vették át. A tárlat vasárnap a Doroszló Szentkútra is megérkezett. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Váradi Balázs doktorandusz, az NTDK vezetője tartott szakmai előadást, programot pedig irodalmi összeállítás is színesítette. Kolléganőnk Lenner Tíme a helyszíni riportját hallják.
1: Váradi Balázs doktorandusszal, az NTDK vezetőjével beszélgetek. Mit tartalmaz ez az értékes, értékmentő kiállítás?
2: Hát a kiállítás alapvetően megpróbálja felölelni azt az 50 éves, vagy hát igazából több mint 50 éves munkát, amit a Népi Építészeti Tudományos Diákkör úgymond letett az asztalra. Igyekeztünk bemutatni magukat a táborokat, az évente szerveződő felmérőtáborokat, ez kiegészíti az emellé bejött építő táborok, a különböző egyéb hajtások, különleges helyzetek bemutatása is egy-egy tablón.
1: Hogy néztek ki ezek a táborok? Mit adtak a hallgatók számára, hogy összegezni kellene ennek a folyamatát, hangulatát?
2: Hogyha felmérő táborról beszélünk, akkor ez egy 10 napos, 2 hetes nyári szünidei szabadidőben végzett tevékenység, ahová 20-30 építész hallgatóval együtt egy-két oktató vonul ki. Előre egyeztetett, végigjárt, kigondolt helyszíneken, ahol tulajdonképpen van mit mérni, van mit menteni a környezet, a település, vagy a település hálózatnak a népi építészeti emlékeiből, és az alatt a 2 hét alatt 3-4 fős kis csoportok mérnek föl körülbelül annyi épületet, ahány hallgató jelenik meg a településen vagy településeken. Itt Doroszló, Gombos és Szilágyi esetében mind a 3 településen végeztünk felméréseket, és ha jól emlékszem, 24 épületet dokumentáltunk részletes 2 hét alatt. Úgyhogy hát így kapcsolódom én személy szerint ide, hogy nekem az itteni Doroszló, Gombos, Szilágyi, Nyugat-Bácskai tábor volt az első NTDK-s élményem.
1: Ennek a kiállításnak mi lesz a sorsa?
2: Hát már az is beszédes, hogy itt október 2-án a Pesti Vigadó dísztermében nyitottuk meg, és indítottuk útjára tulajdonképpen ezt az ünnepség sorozatot, és vele együtt a kiállítást is, úgyhogy ennek keretében adjuk át itt a nyugatbácskaiaknak, hogy töltsék meg tartalommal, úgyhogy jelen pillanatban nekem fogalmam sincs arról, hogy az elkövetkezendő 1 hónapban milyen események fognak itt zajlani, de bízom a helyekben. És nagyon beszédes az, ahogy amikor előző nap a határátkelés során a határőr hölgy csodálkozva kérdezte, mikor így válaszoltunk neki, hogy hát ez a kiállítás, igen, egy budapesti egyetem által készült, és igen, Doroszlóra, egy faluba megy, és hát hitetlenkedve fogadta a dolgot, de végül is elengedett minket, szóval ez a lényeg valójában, hogy igenis annak ellenére, hogy mi egy budapesti székhelyű egyetemen végezzük a munkát, és úgymond kirajzásszerűen látogatunk el a Kárpát-medence minden szegletébe, igenis elhozzuk azokra a vidékekre, azokra a falvakba, amiknek az építési kultúráját mi igyekszünk a saját módszereinkkel támogatni, védeni, őrizni, archiválni. Úgyhogy innen, ha minden jól megy, novemberben átkerül Erdélybe, szintén egy kisebb településre, Gyergyócsoma falvára, és ott az ottani közösség és az ottani építész közeg veszi úgymond birtokába ezt a kiállítást, vagy hát használja föl, ha úgy tetszik, a saját szakmai programjai hátteréül vagy keretéül.
1: Farkas Anna Mária építészt, az NTDK felmérőtáborok résztvevőjét kérdezem.
3: Most, hogy részt vettem ezen az eseményen, most érzem leginkább, hogy mekkora lenyomatot hagytak ezek a táborok és az egész NTDK az életemen. Úgy érzem, hogy ez egy olyan feneketlen kút, amiből bármikor meríteni tudok. Annyira sokrétűen lehetne ehhez az egészhez hozzáállni, ezzel az egésszel akár művészeti, akár építészeti szempontból is töltekezni, továbbvive ezt a jövő építészetébe, és a saját személyes életemnek is egy nagyon fontos sarokköve, és egy olyan dolog, amihez bármikor jó szívvel vissza tudok emlékezni.
1: Főtisztelendő Horváth Ákos atyával beszélgetek, aki a Szentkút igazgatója. Ismét egy különleges tartalommal bővült itt a program a Doroszló Szentkúton. Mik a benyomásai most így az építészeti kiállítás megnyitója után kapcsán?
4: Sokat gondolkodtam, hogy a 2026-os évet milyen szájízzel fogjuk zárni. Ugye közeledünk a zarándok szezon végéhez, és egy olyan csodálatos kiállítás megnyitónk volt a ma este, hogy szerintem ez egyfajta koronája az idei évünknek. Elmondta a kiállítás kurátora, hogy vannak olyan települések, amiket ők dokumentáltak utoljára, házakat, amiket ők dokumentáltak utána, mert utána az enyészet élet árvíz sújtotta, már egyáltalán nincsenek meg azok a házak, amiről nekik konkrét teljes tervdokumentációja és felmérési adatai vannak. Hatalmas munkát végeztek, és hatalmas kincs van a birtokukba, és most egy hónapig a mi birtokunkban is.
1: Hogy mennyiben befolyásolja a falukép például a vallási turizmusnak a helyzetét itt a faluban?
4: Én mindig úgy szoktam a kegyhelyismertetőket kezdeni, hogy egy kicsit mesélek Doroszlóról is, meg nagyon sokszor el szoktuk őket vinni a tájházba is, az ide zarándokló híveket, és azért hatalmas kontrasztokat láthatunk. Míg a Szentkútról a tájházba elmegyünk, vagy egyáltalán csak sétálunk egy kicsit a faluba, a tájház ott van, mint egy csodálatosan szép karban tartott parasztház, de közben hány és hány elhagyatott parasztházról tudunk, aminek már nincs gazdája, vagy a gazdái külföldre költöztek, vagy esetleg olyan személyek költöztek bele, akik nem viselik gondját, vagy teljesen átalakították, és egyáltalán nincs már meg az a régi szépsége, amit hordozott nagyon hosszú ideig.
1: Az építészeti vándorkiállítás még több mint egy hónapon át várja az érdeklődőket a Doroszló Szentkúton. Bemutatva a népi építészet értékeit, az 5 évtizedes szakmai munka fontosabb állomásait.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallotta.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: Kedves hallgatóink, a napindító hamarosan végéhez közeledik, véget ér. Aki itt volt önökkel, az a műsor szerkesztője Dédit Szuzanna, illetve azok a fiatal emberek, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebbe a műsorba, nem mások ők, mint Sóti Tamás és Szabó Tibor, valamint Nagy Viktor hangmérnökünk, aki azért felelt, hogy minden hang a helyére kerüljön, illetve jó magam a műsorvezetője, Agárdi Gábor. Aki pedig majd a mozaikban várja önöket, az nem lesz más, mint Annus Beatrix. Itt is ül a stúdióban, hogy elmondja, hogy mivel is készült a mai műsorra. Köszöntelek, Beatrix, a napindítóban.
4: Szia Gábor, én is köszöntöm a hallgatókat. A mai mozaikban is érdekes témákkal jövök. Először majd a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár olvasótermében hamarosan megrendezésre kerülő eseményről fogunk szólni. Idősebb generációknak tartanak majd számítógépes tanfolyamot, erre lehet majd jelentkezni, holnap el lehet menni és megérdeklődni a részleteket, meg erről is szólunk. Lesz majd küzdőtér, ugyanis ma hétfő van Tóth Tibivel, benne az Entai Tiszavirág kajaklub, ahol éremeső hullott. Erről is majd mesélnek, és hétvégi sportösszegfoglalót is tartanak. Waldorf pedagógiáról fogok majd szólni, ugyanis nem sokára kezdődik, majd itt Szabadkán egy oktatási intézmény nyílik. De mivel szeptember 30-án volt a népmese napja, és ezzel úgy gondolom nem foglalkoztunk eléggé behatóan, majd mesefával fogok beszélgetni, milyen jövője van a népmesének, hol tart, hallgatjuk-e, szeretjük-e, és hol lesz majd legközelebb mesekocsma. Ez mind majd szóba kerül a mozaikban.
3: Nagyon jól hangzik, és hogyha már a meséről van szó, akkor egy olyan előadó következik így a végére, aki a dalait szokta olykor meseformába önteni, és történeteket ad nekünk elő. Szerelemről, csalódásról, minden egyébről, ő nem más, mint Kökény Attila, aki annak idején egy tehetségkutatóban lett felfedezve, egy kávéházi zenészesztő maga is mondta önmagáról, utána pedig már oda jutott, hogy Máté Péter kiadatlan dalát is énekelte, mert hogy a család kereste meg, hogy ő lenne az, aki ezt el tudná énekelni, és valóban a hangját nem nagyon lehet senkihez sem hasonlítani. Ő dalol nekünk, ő kérdezi, hogy hol jársz, mi is megkérdezzük önöktől, hogy hol járnak, reméljük, hogy ezen a hullámhosszon 107,1 Szabadkai Magyar Rádió ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett.
5: Választások 2026.
4: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A Köztársasági Választási Bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétenni az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
5: Választások 2026.
4: Akár 50%-kal is drágább a pellet Szerbiában, mint egy évvel ezelőtt. Az ellátás azonban egyelőre stabil. Egy tonna ára helyenként eléri a 46 ezer dinárt. A belgrádi egyetem szakértője szerint a telepek mintegy 80%-án van elegendő készlet, a hazai gyárak pedig a fogyasztás több mint 90%-át fedezik. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbelépett, erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyors hajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban.
3: Sport.
4: Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunović együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió 2-es csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 7 fokot mérnek, hideg reggelre ébredhettünk. Helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult, napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
6: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
0: a legjobb retro zenék társaságában.
7: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
11: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek,
3: tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
15: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban. Időjárás.
0: Kultúra.
1: Határhely.
0: Sport.
1: Közérdekű információ.
0: Közélet.
2: Részletről részletre.
0: Mozaik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit itt a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annós Beatrix ma ugyan kissé rekettesebben a megszokottnál, de annál nagyobb lendülettel. A hangulatérítés a legjobb zenékét pedig továbbra is Nagy Viktor felel majd a keverőpult mögött. Ma október 5-e van, az Aurélok és az Attilák ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. A mai mozaikban is több érdekes témával várom majd önök, az Aurélok és az Attilák ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és természetesen

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A folytatásban rögtön egy fontos közérdekű információ következik. Folytatódik az őszi nagytakarítási akció. Ma reggel 8 órától Újzsednyiken helyezték ki a nagyméretű konténereket, összesen 6 helyszínen. A Filip Kjáik és a Matko Vukovic utca sarkán, az Ilja Lubarda és a Szávó Kovácsevic utca találkozásánál, a Kisantal utca elején, a Kultúrház előtt az Ilja Lubarda és a Bósza Milicevic utca sarkán, valamint az Ilja Lubarda és a Nikola Tesla utca a kereszteződésében és a Bácskai utca végén a legelőnél. Az újzsednikiek tehát ezeken a pontokon helyezhetik ki az összegyűlt nagyobb mennyiségű hulladékot. Az akció itt 2 napig tart, így a konténerek éjszakára is a helyszíneken maradnak. A megtelt konténereket ma 12 és 14, valamint 17 és 19 óra között ürítik ki, az akció végén pedig másnap délután 5 órától szállítják el őket. Arról, hogy ezt követően mely helyi közösségekben és pontosan hol helyezik majd ki a konténereket, bővebb tájékoztatást a Pannoner TV honlapján a közérdekű információk rovatban találhat.

0: Mozaik.
1: Részletről. A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig nézzünk egy a gyermekhéthez kapcsolódó információt. Október 5-e és 9-e között a Szabadkai Városi Múzeum is alkalmazkodik a programsorozathoz. Módosított nyitvatartással várja a látogatókat. A múzeum hétfőn, azaz ma is kinyitott, mégpedig reggel 8-tól este 6 óráig várja látogatóit. A gyermekhét ideje alatt a belépés a gyermekek, valamint az óvodapedagógusok, pedagógusok, tanárok és más nevelési oktatási szakemberek számára is ingyenes.

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresnek megvételre Káma 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalékturbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064-242-0089-es számon lehet. 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon, 060-14-10-223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet, megismétlem még egyszer, 063-699-224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107.1-en.
3: Ahogy ígértem, most egy olyan képzésről lesz szó, amely elsősorban az idősebb generációt szólítja meg. A digitális világ sokak számára még mindig tartogat kihívásokat, Topolyán azonban most abban segítenek, hogy senki ne érezze úgy, hogy talán már késő belevágni. A NetAdFel elnevezésű számítógépes tanfolyamnak a Juhász Erzsébet könyvtár ad otthont, hogy mi mindenre készülhetnek a résztvevők, és hogyan lehet közelebb hozni a technikát azokhoz is, akik eddig inkább távolságot tartottak tőle, arról Csevarusics Boglárkával, a tanfolyam megbízott vezetőjével beszélgetek. Üdvözöllek a Mozaikban!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kezdjük rögtön a tanfolyam nevével. Ne add fel, vagy ne add fel? Már ez is sokat sejtett, de honnan jött az ötlet, hogy szükség és igény lenne egy ilyen képzésre a településen?
4: Régebben már, tehát volt az egy 10 évvel ezelőtt, már volt egy ilyen tanfolyam Topolyán, akkor is a Juhász Erzsébet könyvtár adott otthont ennek a tanfolyamnak, és azóta nem került megszervezésre, de most a Koder Klub, aki a könyvtárnak a helységeiben működik, írt egy pályázatot a Betlen Gábornál, ahova is ezt be tudtuk gyűrni, és megkaptuk a pénzt is rá, így szeretnénk föleleveníteni ezt a képzést, amit tehát régóta nem volt, és most úgy láttuk, hogy körülkérdeztünk, van rá igény és érdeklődés, ezért ennek a pályázatnak köszönhetően és a Koder Klubnak köszönhetően ismét felújítjuk ezt a fajta foglalkozásokat.
3: De tényleg lehet úgy is érkezni, hogy valaki szinte semmit sem tud a számítógépekről, vagy kell valamilyen alaptudás? Mi az, amit a tanfolyam végére már önállóan meg tudnak majd csinálni szerinted a résztvevők?
4: A célunk az, hogy segítsük az idősebb generációnak a korszerű, modern világban való tájékozódását, és valóban nem tettünk feltételeket, hogy kik jelentkezzenek milyen tudással. Bármilyen tudása is van a jelentkezőnek, mi segíteni fogunk, hogy azt valahogy kamatoztassuk, hogy egy kicsit bővebb tudást nyújtsunk neki. Nem baj, ha nem tudják a számítógépet még bekapcsolni, és mi ebben fogunk segíteni. De ha be tudják kapcsolni, és valahol máshol vannak elakadva, akkor is fogunk tudni segíteni. Tehát itt megpróbálunk egy széles körű kezdőknek szóló foglalkozásokat tartani.
3: Mit gondolsz, szerinted mitől tartanak leginkább az idősebbek? Attól, hogy elrontanak valamit, vagy inkább attól, hogy túl bonyolult ez az egész a számukra?
4: Érdekes kérdés. Igazából szerintem több oka is van annak. Van, akit nem érdekel, vagy nem ebben a világban nőtt fel, és nem természetes nekik, viszont már olyan világban érkeztünk, ahol az idősebbeket is muszáj bevonni ezekbe az elektronikai folyamatokba, és ebben szeretnénk mi segíteni őnekik. Lehet, hogy félnek is, lehet, hogy van egy kis ellenállás is, de valahol ezeket a gátokat szeretnénk mi segíteni leküzdeni ezzel a tanfolyammal.
3: Mit mondaná azoknak, akik most a rádió mellett azt gondolják, hogy én ehhez már talán túl idős vagyok? Egyébként van-e korhatár, vagy bárki elmehet?
4: Nincs korhatárunk, se alsó, se felső korhatárunk. Tényleg azokat várjuk, akik bizonytalanok a számítógép és mobiltelefonos applikációk használatában. Szeretnénk segíteni nekik, és hát önbizalmat adni ahhoz, hogy tudják használni ezeket. Ugye mai világban már fontos dolgok azok, vagy hát elkerülhetetlen nagyon sokszor az, hogy tudjunk egy-egy weboldalat megnézni, e-maileket megnyitni, küldeni, telefonos applikációkat, fizetéseket, ugye országunkban az EUPRAVA nevű webprezentáció működik, ahol már nagyon sok mindent el tudunk intézni. Ezekben az ilyen dolgokban szeretnénk segíteni. Valószínű, hogy ők még egy kicsit negatívabban állnak hozzá, mert nem ismerik, de pont erre szeretnénk rávezetni őket, hogy nem mumus és nem harap, hogy úgy mondjam, meg lehet tanulni szerintem, és megkönnyíti dolgukat majd, csak lehet, hogy egy kis löket kell nekik, amiben szeretnénk segíteni.
3: Milyen intenzitással lesznek majd az órák, milyen rendszerességgel, mennyire lehet majd saját tempóban haladni, és hogyan épül fel majd a képzés? Lesz idő arra is, hogy valamit akár többször elmagyarázzatok és begyakoroljanak majd?
4: Természetesen az ő tempójukban fogunk haladni. Mindenféleképp a jelentkezőkkel egy megbeszélést fogunk majd tartani, ahol csoportokra osztjuk őket. Mindenféleképp kis csoportokban fogunk dolgozni, 5-10 fős csoportokban, hogy személyesen és egyenként is esetleg tudjunk segítséget nyújtani, illetve hogy a tempót hozzájuk tudjuk igazítani, hogyha szükséges, akkor akár még ezeket a csoportbontásokat tudás szerint fogjuk felosztani, hogyha esetleg vannak nagyon-nagyon kezdők, esetleg vannak egy kicsit már előre haladottabb tudásúak. Mindenféleképp tervezzük a kezdő találkozásnál őket is megkérdezni, hogy van-e olyan dolog, amit konkrétan céltudatosan meg szeretnének tanulni, és kérnek tőlünk, hogy abban segítsünk. De nekünk is van egy elképzelésünk az alap dolgokról, amiket mindenféleképp a programba szeretnénk besűrűsíteni. És akkor úgy fog kinézni ez a tanfolyam, 10 alkalomról van szó, hetente egyszer fogunk 45 percre találkozni, akkor azt az aznapi adott témát fogjuk feldolgozni. Szükség szerint ugye van 45 percünk egy témára, én szerintem elég lesz, hogy begyakoroljuk, megtanuljuk, begyakoroljuk, ismételjük, ha nem megy, akkor segíteni tudjunk a résztvevőknek.
3: Megfogalmazódott most bennem hirtelen egy kérdés, hogy ugye a számítógépes tudás nagyban egyszerűbb és önállóbbá teheti egy ember életét, de hogyan teheti egy idősebb ember hétköznapjait, tudjuk a kapcsolattartás szempontjából is nagy előny, és hogy felhívjátok-e a figyelmet a biztonságos számítógép vagy internet használatra?
4: Igen, ez egy nagyon fontos dolog a mai világban. Tehát nagyon sokat találkozunk hallani, és mi ugye szakmában kövessük is ezeket a dolgokat, hogy nagyon sok spam, e-mail és reklámok dobnak ki a weboldalak, amikre az idősebbek nem tudják, csábító, ugye megfogja őket, rákattintanak, és már bekerültek egy internetes csalás közepébe. Sajnos előfordul az ilyen, és erre is fogunk külön időt fordítani, hogy ezekre fölhívjuk a figyelmüket, melyek azok a gyanús e-mail címek, gyanús képek az internet oldalakon, amelyekre inkább jobb nem rákattintani, mert milyen következményei lehetnek, azokról is fogunk majd beszélni. Szeretnénk mindenféleképp ilyen szempontból fölnyitni a szemüket, mert az idősebbeket sajnos sokkal könnyebb, főleg azokat, akik nem annyira tapasztaltak ezekben a dolgokban, sokkal könnyebb átejteni.
3: És persze rávilágítani az internet és a számítógép használat előnyeire is. És ha most sikerült felkeltenünk valakinek az érdeklődését, akkor hogyan tud jelentkezni, és meddig van még erre lehetősége, vagy időközben is tud csatlakozni?
4: Jelentkezés holnap délután fog megtörténni. Tehát október 6-án délután 5 órakor a könyvtár olvasótermében várjuk azokat a kedves érdeklődőket, akik szeretnének részt venni ezen a tanfolyamon, és szeretnének részt venni a kezdő megbeszélésen, ahol is el fogjuk mondani, meg fogunk ismerkedni velem és a kollégámmal, Dórnik Csabával, akivel ezt a tanfolyamot fogjuk vezetni. Meg fogjuk beszélni a témaköröket, a tanfolyamnak az árát meg fogjuk beszélni, és csoportokra bontjuk a jelenlevőket. Tehát mindenkit holnap várunk oda, ez lesz a kezdő megbeszélés, és tulajdonképpen ez az a úgynevezett jelentkezés holnap 5 órakor a könyvtárban.
3: A tanfolyam üzenete tehát egyszerű, tanulni sosem késő, a digitális világ pedig nem csak a fiataloké, kell egy kis kíváncsiság, némi bátorság és persze segítség az első lépésekhez, utána azonban már kitárulhat egy másabb világ, amelyben egyre könnyebb lehet majd eligazodni. Hamarosan kezdődő topolyai számítógépes tanfolyamról Csevarusi Boglárkával, a képzés megbízott vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést!
4: Én is köszönöm.

0: ajánló következik.
1: Egy szépségkirálynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És csak úgy repül az idő, rövidesen hírek következnek Lajko Anett szerkesztésében, utána pedig érkezik a küzdőtér Tóth Tibivel, ezúttal a zentai kajakosok sikere kerül majd fókuszba, a Tiszavirág kajakklubban ugyanis éremeső hullott. A versenyzők 16 érmet szereztek az országos bajnokságon és a nemzetközi vizeken is bizonyítottak. A sikerekről Vartus Árpád és Túri Csongor edzőkkel hallhatnak majd egy beszélgetést, ezt követően természetesen érkezik a hétvégi sport összefoglaló is, ne váltsanak majd csatornát.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett.
5: Választások 2026.
4: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétenni az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
5: Választások 2026.
4: Akár 50%-kal is drágább a pellet Szerbiában, mint egy évvel ezelőtt. Az ellátás azonban egyelőre stabil. Egy tonna ára helyenként eléri a 46 ezer dinárt. A belgrádi egyetem szakértője szerint a telepek mintegy 80%-án van elegendő készlet, a hazai gyárak pedig a fogyasztás több mint 90%-át fedezik. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbelépett, erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban.
3: Sport.
4: Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunovic együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió 2-es csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 7 fokot mérnek, hideg reggelre ébredhettünk. Helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult, napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Nagy Viktor, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem délig. A zentai Tiszavilág kajakklub versenyzői 16 érmet nyertek az országos bajnokságon, emellett ketten rangos nemzetközi regattákon is hajóba szálltak. Az idei szezonról és a további tervekről Vartus Árpáddal és Túri Csongorral, a kajakklub edzőjével beszélgettem. Már majdnem a 2026-os kajakidény végén vagyunk. Hogy sikerült az idei szezon a zentai Tiszavilág kajakklub számára?
2: Elmondható, hogy én úgy gondolom, az elmúlt évek egyik legjobb országos eredményeivel zártuk szeptemberben a versenyszezonunkat. 16 országos bajnokérmet szereztünk Beográdban, az ott tartandó korosztályos országos bajnokságon. A csapat nagyon jó hangulatú volt. Igaz, hogy volt már ennél eredményesebb országos bajnokságunk, de mi is, és a csapat is jól érezte magát a versenyen, és fiatalabb korosztályban, pionér és kadett korosztályban harmadikok lettünk csapat összesítésben, ami azt mutatja előre, hogy az utánpótlásunk az erős. Jövőben majd reméljük, hogy ugyanilyen, vagy még szebb eredményeket tudunk majd elérni. Országos bajnokság után volt egy pihenőjel csapatnak, fakultatív edzéseken tudtak részt venni, hogyha úgy érezték, hogy meg kell mozgatniuk magukat, mert hozzá vannak szokva. Tegnaptól a középső és a nagy csoportunk ismét vizen van. Itt már alkalmazkodnunk kell az időjáráshoz, mert nem mindig van olyan jó idő, nincs már nyár. Elmúltak azok a szép napos idők, amikor mindig vízre tudunk menni, így alkalmazkodni kell futószáraz, illetve vízes edzéshez. Attól fog éppen, hogy odaérünk a vízitelepre, megnézzük a vizet, hogy fúj a szél, hogy fúj a szél, hány fok van, esik az eső, vagy nem, és akkor gyorsan eldöntődik, hogy teremedzés lesz, futóedzés vagy evezés. Szeretjük ezt az időszakot, mert itt nincs kapkodás, nincsen semmilyen sürgető tényező, nincsenek versenyek, nincs válogató, nincsen edzőtábor ebben az őszi részben. Itt igazán lehet egy, mondjuk, hogy egy nyugis kilométergyűjtést csinálni, ami főként arra, azon lenne a fókusz, hogy az evezőlapátokat olyan szögbe és módon tegyék a vízbe a versenyzők, hogy érezzék, hogy megakad az evező, és össze tudják rakni ezt a mozdulatsort, amiből majd utána tavasszal tudnak majd virgonckodni. Utána pedig, ahogy lezárul az evezős része az őszi szezonnak, ezt hát attól függ, hogy milyen időjárás van, van, hogy december elején, van, hogy november közepén, van, hogy november elején. Száraz edzésekkel folytatjuk tovább a téli felkészülést, és november elejét tartunk egy előréti felmérést, ami megnyitja a szezont, a téli felkészülő szezont. Tél folyamán erősítünk, állókészséget szerzünk úszással, futással, illetve a konditeremben erősítünk, és a tél végén ismét tartunk egy jelenléti felmérést, ez nekik egy ilyen állapot felmérő, és nekünk is egy állapot felmérő, hogy hogyan is állnak ők. 2027-es évet várjuk, bár is én várom. Sok minden van még addig, viszont jó a csapat, jó a hangulat, vannak célok, vannak csillogó szemek, és az mindig jó. És az idei kajakiskolánk is nagyon jól sikerült, és sok gyerek kedvet kapott arra, hogy ismét csatlakozzon a csapatunkhoz. Bizakodva várjuk a mini kajakos szezont is, mert ahogy mondtam, volt két kajakiskolánk a nyáron. Közel 60-70 gyerek megtanult kajakozni a két kajakiskolában, mellett Csongor tartott még egy kajakiskolát Adán.
1: 16 érmet szereztetek ugye a nagy kajak országos bajnokságon. Mennyi arany, mennyi ezüst, mennyi bronz?
3: Így van. Tehát tényleg 16 érmet sikerült összeszednünk, ebből 6 bronz, 6 ezüst és 4 aranyérem született. Az aranyérmeket szeretném kiemelni, Burány Bence és Csőke Ádám párosban 1000 méteren szerezték a pionír fiúk korosztályába, illetve Borsi Tamás, Burány Bence, Csőke Ádám, Káplár Endre az 1000 méter és 4-esben, pionír korosztályban ugyanígy, illetve Gele Katalin 1000 méteren lett fölnőtt országos bajnok, és Kőrösi Klaudia pedig 200 méteren kadét lányoknál lett országos bajnok.
1: Hallottunk már jól ismert neveket is, de hallottunk itt most teljesen új neveket is. Tehát akkor a kajakiskolának az úgymond az növendékei szerezték ezeket az érmeket, akik nem olyan régen, mi gondolunk, hogy egy kis kolába járhattak.
3: Így van, ezek most kezdték el ízelgetni ezt a nagyországos bajnokságot, Árpinak a csoportjából, akik most lépnek ki, most lépnek fel a nagyok közé, úgymond nagyok közé, és tényleg azt vettük észre, hogy nem voltak félénkek, bátran beleálltak a fölnőtt a nagyországos bajnokságba, és ez meg is lett az eredménye.
1: Volt egy mini kajak országos bajnokság is, az hogy sikerült?
3: Mini kajak országos bajnokságon összesített be az 5. helyre sikerült felállnunk a 22 klub közül. Ez, ha őszinte akarok lenni, nem volt a legeredményesebb év, ami a mini kajakot tekinti. Kicsit gyerekhiányban is voltunk, erre ráfekszünk a jövő évre, jövő évekbe.
1: Voltak egy válogatott kajakozók, a zentai csapatból kerültek egy kiválogatott kajakozók?
3: Fölnőtt válogatott kajakozóink közül csak Gere Katalin vívta ki a válogatottságot, aki részt vett az Európa-bajnokságon is, és az U23-as Európa-bajnokságon is. A felnőtt Európa-bajnokságon a B-döntő harmadik helyén sikerült elhoznia, az U23-as Európa-bajnokságon pedig az A-döntőben hetedik helyet hozta el.
1: És nemrégiben volt egy olimpiai reménységek versenye, URV, ahol szintén volt zentai versenyző.
3: Kőrösi Klaudia volt az a versenyzőnk, aki idén kivívta magának a kadét korosztályba a válogatottságot. Vele voltunk most augusztusban egy válogatott edzőtáborban, ami egy hetén kivívta magának a kadét korosztályba a válogatottságot. Vele voltunk

0: képest, és pozitív élményekkel jöttünk haza, meg voltunk vele elégedve, tényleg ő is bátran odaállt egyéniben, párosban is, és négyesben is 500 méteren.
1: Ugye előbb Árpád említette, hogy milyen év volt, te személy szerint mennyi, hogy elégedte ezzel a 2026-os évvel?
0: Sokkal gördülékenyebb volt ez a 2026-os év számomra is. Kellett az, hogy visszatérjen Fejér Csaba edző, hogy újra hárman tudjuk csinálni ezt az egészet, és akkor nem kettőnkre szakad a munka, hanem hármunkra, kicsit gördülékenyebben tud haladni az az egész. Úgyhogy összességében is tudtuk fejleszteni a klubunkat, vettünk aggregátort, fejlesztettük a kajakházat, úgyhogy mindenféleképpen én is jobb évnek tekintem a 2026-os évet.
1: Árpád, nagyon sok helyen halljuk azt, hogy a sportklubok egyre kevesebb pénzhez jutnak, ez így van, gazdaságszerte, országszerte. Hogyan lehet ilyen körülmények között mégis ilyen sikeresnek lenni? Mert bizony az eredményeket most halva, én azt mondom, hogy sikeres évet zártatok.
2: Megerősítettem, én is szerintem is sikeres évet zártunk, és nem egyszerű. Ugyanis mi főleg a versenysportra fókuszálunk, és a versenysportról azt kell tudni, főleg itt a kajakozásban is, ami nem foci. Azok a sportágaknál a versenysport az úgymond viszi a pénzt, és elég nehéz összerakni egy olyan működő hátteret, hogy azok a feltételek is meglegyenek minden sportolónak, hogy azokat az eredményeket meg ki tudja elvezni magából, amiket a milyen versenyzők akár kielveztek. Van már egy jó renomink, ami nagyon segít bennünket, és meg tudunk keresni cégeket, ismerős cégeket, segítőket, akár magánszemélyeket, akik egy picit hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy fent tudjuk tartani ezt a működésünket, és innen is nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy és bárkinek, aki akár csak a Facebookon egy lájkkal segít bennünket, vagy kicsit nagyobb, komolyabb támogatással segíti a versenyzőinket, mert minden pici sokra megy, és minden támogatást köszönünk, ugyanis ebből tudunk működni, és úgy gondolom, hogy jövőbe is igyekszünk úgy összerakni a dolgokat, a hátteret, hogy a gyerekek ezt észre se vezdjék, és csak azt érezzék, nekik csak annyi dolgok legyen, hogy eljönnek és edzenek, és jól érzik magukat itt nálunk. A többi az a mi dolgunk, hogy megteremtsük a jó körülményeket.
1: Mennyien vagytok jelenleg körülbelül a klubban?
2: Elmondható, hogy az újokkal együtt, az új kajakosokkal együtt, akik idén kezdték el a kajakozást, egy 60 fővel nagyjából be tudjuk ezt határolni, azokat a gyerekeket, versenyzőket, akik járnak edzeni. Egy új csónakház épült a strandnál, a Budapesti MOME Egyetem jóvoltából. Az egyetem hallgatói és tanárai építették fel itt Zentán ezt a csónakházat. Mi pedig birtokba vettük, úgymond, és mi üzemeltetjük, és hajókat lehet benne tárolni, kajakokat, kenukat. Ezekkel a tárolási lehetőséggel is picit megnövekedett maga a rekreációs tagjainknak a száma. Így elmondható, hogy körülbelül a versenyzőinken kívül, a gyerekeken kívül még egy 30-40 fővel gazdálkodunk, vagy 30-40 fő az a tagság, aki ide a klubhoz tartozik, és az úgy összesen nagyjából egy 100 főt takar magába.
1: És a kajakházzal pedig javultak ugye a feltételek és a körülmények.
2: Így van, nagyon, nagyon szép kis impozáns fa épületről van szó, egy kis kültéri nyilvános térrel, egy padokkal, asztalokkal, amiket bárki tud oda tud ülni és tud gyönyörködni, akár a Tiszában vagy a strandolás folyamán lehet használni, és mellette van ez a hajótároló, amit hamarosan, most kívülről már lefestettük, belülről majd most fogjuk lefesteni pont a szombati nap alkalmával, ugyanis rendezünk egy családi napot itt a kajakklubban, és akkor lesz egy ilyen kis munkakció, ami keretein belül a belsejét, a faszerkezetet lekenjük állag megóvó lenolajjal. Az új vízitelepünk a Zentai híd fölött a strandnál található, és mi azt a környéket igyekszünk gondozni, és mondjuk úgy, hogy belakni. Ott található egy mosdó, aminek az ajtajai megrondogálásra kerültek az elmúlt városnapi rendezvény sorozat alkalmával. Valaki nagyon erősre szórakozta magát, mondjuk úgy, és nem is a mosdó használatra volt kihegyezve a történet, hanem inkább az erőfiktatásra, én úgy gondolom, vagy túl sok volt az alkoholmennyiség, és akkor megjött a kedv

az erősködésre. Mert a mosdóról tudni kell, hogy ez reggel ki van nyitva, este be van zárva, és ez pedig a zárás után történt. Úgyhogy a mosdóba nem történt rongálás, ez egy jó dolog az egészben, viszont az ajtait megrongálták, így most ajtó nélkül áll ott a mosdó, ami remélhetőleg most majd a tél folyamán kerül rá egy ajtó is, hogy egy picit, hogy a hó esetleg, vagy a fagy ne tegyenek át benne. Mi igyekszünk ott a környezetet rendbe tartani, mindig egy picit fejleszteni a saját takarónkig, ameddig tudunk, addig próbálunk egy picit mindig hozzárakni, és akkor egy nem is idén vagy jövőre, de lehet, hogy egy 5 év múlva egy nagyon szép kis közeg fog ott még kialakulni. Tervezünk egy pavilont, egy kiülős részt, egy fa padokat, asztalokat, ahonnan akár a szülők is tudják jobban kísérni az edzéseket, amikor a gyerekek vízre szállnak, vagy csak egy kis közösségi teret tudjunk kialakítani, ami már egyből tudná jobban odavonzani az embereket, és mégis úgy néznek ki ténylegesen, mint egy rendes klubudvar, vagy klubhelység, vagy egy vízitelep.

0: Említettétek az előbb, hogy Adán is volt egy kajakiskola, ugye eddig Zentán voltak a kajakiskolák szervezet, most is kettő volt Zentán. Hogyan jött Ada a képbe?
1: Igazából megkeresett minket egy adai ismerősünk, aki ugyanígy fanatikusa az evezésnek, a kajakozásnak. Én meg rámondtam, hogy miért ne ismertessük meg az adai gyerekekkel is a kajakozást. Van neki pont egy nyaralója Adán a Tisza mellett, ahol biztosította ezt a helyet, annak érvényében, hogy ott megtarthatjuk a kajakiskolát, és mint minden nap itt felpakoltuk Zentán a kajakokat, átvittük Adára, ahol megtanítottunk közel 20 gyereket kajakozni, egy egyhetes kis játékos, mulatságos programokkal, a végén egy pizzaparti vagy diplomaosztással megismertettük a gyerekekkel a Tiszát is, és a kajakozást is. Ennyi volt igazából az egésznek a kiindulója.
0: És ebből a 20 gyerekből itt vannak ők most a klubban, vagy maradtak itt a klubban, versenyeznek tovább?
1: Nem, igazából mondtuk, hogy aki szeretné folytatni a Zentán, tudja, de nem maradt senki, viszont érdeklődtek, hogy jövőre esetleg lesz-e, vagy még, hogy idén tartunk-e, de ez már csak jövőre talán fog megtörténni.
0: Szóval előbb a terveket már érintettük úgy valamennyire, a következő évi terveket. Mit lehet még, ami esetleg még nem hangzott el a következő évi tervekből kiemelni?
1: Igazából a jövő évi terv a sport részt, illetően a versenysport részt, illetően szerintem nem sokban fog változni. Van egy jó kiépített rendszerünk, hanem megint csak kihangsúlyozzuk, mint minden interjú végén, hogy a rekreációs részét szeretnénk még jobban megtervezni, és egy rendszert kialakítani ezzel, hogy folyamatosan a rekreáció is menjen a versenysporttal összhangban.
0: És a kajakozókra milyen jelentősebb versenyek várnak majd? Gondolk itt elsősorban nemzetközi versenyekre jövőre. Lehet-e már tudni, hol lesz a korosztályos, VB korosztályos, EB, URV?
2: A jövő évi versenyeket tekintve megvan egy séma, viszont január eleje közepe folyamán jön ki az a éves versenynaptár, a 2027-es versenynaptár január közepe végén felé jön ki, és akkor mi ahhoz tudunk alkalmazkodni, ugyanúgy a nemzetközi versenyek terén is, ugyanúgy a hazai versenyek terén is. Az, hogy milyen terveink vannak még nemzetközi versenyeken, persze, az lenne a cél, és az lenne mindenkinek a legjobb kívánsága, hogy minél erősebb nemzetközi szereplésünk legyen. Ezt jelenleg a mostani állapotok szerint a két lány, aki már el lett sorolva, Gere Katalin és Körösi Klaudiára számítunk, ezek a nemzetközi mezőnyben főként, de a téli alapozás és a tinédzsereknek a testérése, illetve elvégzett edzésmunka sok mindent befolyásol, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy lesznek mások is, akik be tudnak ugrani a nemzetközi mezőnyben, mint riválisok és mint trónfosztók. Meglátjuk, hogy mit hoz magában ez a következő év. De ahogy a versenynaptárról volt szó, azt még kifelejtettem, hogy volt nekünk is egy versenyünk itt Zentán, egy 11. nemzetközi zentai regatta, ahol közel 140 versenyző vett részt különböző korosztályokba, egészen a legkisebb 8 évestől egészen a felnőtt korosztályig. Egy jó hangulatú versenyről volt szó, hazai pályán. Ez nekünk úgymond kedvezett. Ezt mi azért szeretjük és azért forszírozzuk, mert azok a friss kis kajakosaink itt tudják először kipróbálni magukat, és a szülőknek is és a gyerekeknek is sokkal kényelmesebb, mondjuk úgy, és barátságosabb, nem annyira ijesztő vagy megpróbáltató az, hogy el kell menni valahova Szerbia közepére és ott tevezni egy versenyen először, hanem itt Zentán rögtön meg lehet tapasztalni, milyen itt egy helyi verseny, vagy hogy néz ki egyáltalán egy kajakverseny. A kis korosztályok voltak, onnan voltak népesebbek a futamok is. A part megtelt emberekkel, volt szurkolás, szép eredményeket értek el. A legkisebb korosztályokban, egyéni számokban egészen a 6. helyzetig kaptak érmet a gyerekek, a résztvevő versenyzők. Az első ugye arany, második ezüst, harmadik bronz, és a 4., 5., 6. szintén kapott egy bronzérmet. Ez is azért, hogy kezdcsinálóként, vagy motivációként, hogy nem csak az első 3 az, aki oda tud érni, hanem még a 4., 5., 6. is, így még egy kis plusz motivációt kaptak a gyerekek, főleg azért, mert van, aki tudja, hogy ott középmezőnyben szokott elhelyezkedni a versenyeken, és ő most kapat érmet, és lehet, hogy még nem volt neki sose érme, és az egy nagy plusz, hogy akkor most van miért még jobban küzdeni, mert közelebb került hozzá az a helyezés, mint ami eddig volt. Jövőben is szeretnénk megrendezni ezt a versenyt, nagyba köszönhetjük a tartományi pályázatoknak, illetve a tartományi sporttitkárságnak, mert általuk nyert pénzösszegen tudtuk megrendezni a helyi versenyünket, és ott tudtunk vásárolni egy agregátort, mert ugyanis ott a strand környékén nincsen áram, és ha nem vásároltuk volna meg az agregátort, akkor nem is tudtunk volna versenyt tartani, mert olyan bemondó, illetve az egyéb műszaki, technikai dolgokat áram nélkül nem tudjuk lehol folytatni, úgyhogy ez az áram probléma mondjuk úgy, hogy részben megoldódott, viszont majd ebbe szeretnénk a jövőben picit tovább fejlődni, és akkor még gördülékenyebben tenni a versenyszervezést. Ugye említettem azt, hogy mindig szeretnénk fejlődni és lépni előre. Egy öltöző az, ami nagyon hiányzik még a vízitelepünkről. Próbáltunk támogatókat keresni, és keresni olyan konténert, mert egy konténeröltöző lenne a legmegfelelőbb, egy legkézenfekvőbb, egy normál kisméretű konténer, amit elfeleznénk, és egy nő és egy férfi részleget alakítanánk ki benne, mert a gyerekeknek a holmia az ott van a csónakházba, ott hozzá kiviszik be a kajakokat, holm még néha összekeverednek, vizesek lesznek, mert hogy a kajakokból folyik ki a víz. Egy öltöző, ahol be tudnánk tenni a gyerekek a ruháikat, táskáikat, holmiaikat biztos helyre, egy zárt helyre is, ahol át tudnak kényelmesen is öltözni, mert az is egy gond, hogy a fiúk és a lányok az öltözése az kicsit ilyen macerás, és nincs annyira szegregálva. Reméljük, hogy a jövőben erre sikerül megoldást keresni, vagy találni. Még keressük, aztán várjuk a jó szerencsét.
0: A következő évben kajakbálat fogtok majd szervezni. Igaz, hogy van még addig idő bőven. Nem mondjuk el a részleteket, lehet, hogy valaki meghallgatja a műsort, és kedve támad jelentkezni a bálba.
2: Ez lesz az ötödik kajakbálunk, és nagy érdeklődés övezte ez idáig, és mindig pozitív visszajelzéseket kaptunk. Reméljük, hogy ugyanilyen nagy érdeklődés fogja követni az ötödiket is. A zenekar és a helyszín már lefoglalva van, február 20-án megtartásra kerül. Lassan a szervezés a háttérben el is kezdődik. Eddig 150-200-220 fő volt a nagyjából ezek a számok között mozogtak a résztvevők. Mindig volt egy meglepetés plusz vendégünk. Most is tervezünk szerintem egy meglepetés plusz vendéget, hogy ki lesz. Még nem mondjuk el, ezért meglepetés. És a bálban nagyon sok támogató és magánszemély ismételten a klub mellé áll, és tombola felajánlásokat tesz, amiket a bálon kisorsolásra kerülnek tombola szervények megvásárlása után, és a tombolából befolyt összeg, illetve a bálból befolyt összeg az egész arra szolgál, hogy az egyesületet támogassa. Például a nem régen az új vízitelepünkön a móló, amiről vízre szállnak a gyerekek, annak egy része a bálból jött össze, és ugyanígy valamilyen kis fejlesztéseket tudunk megvalósítani a bál után, a bálnak a bevételéből. Úgyhogy mindenkit tudok buzítani és meghívni, akik szimpatizálnak a munkánkkal, vagy akik segítenék az egyesületünket, hogy jöjjenek el a bálba, és érezzék jól magukat. Évfélig tart nagyjából a, mondjuk úgy, hogy hivatalos része, és ahogy lement a tombola kiosztó, illetve a, igen, lement a tombola osztás, utána kicsit lazábra fogjuk, és akkor lehet velünk együtt egy jót bulizni. Mindig jó hangulata, és mindig emlékezetes. Várunk szeretettel mindenkit.
0: Mondjuk el még a helyszín még nem hangzott el, és az, hogy hol lehet jelentkezni, kinél kell jelentkezni, hogy jelentkezhetnek az érdeklődők?
2: A helyszín bevált a Hotel Royal itt Zenten. Jelentkezni Vartos Árpádnál, Tóli Csongornál lehet akár Facebookon, de meg fog jelenni még ebben az évben a Tiszaürág Facebook oldalán a kihirdetett esemény, és akkor annak a leírásában, hogy az oldalon keresztül is lehet jelentkezni. Pontos jegyárat még nem tudunk mondani, ez még szervezés alatt áll. Bizakodóak vagyunk, mindig vannak más vendégeink is, Kanizsáról, Magyarországról, Tisziföldről, kajakos vendégek, de egyéb visszatérő vendégeink is vannak, akik már az első bál óta visszajárnak. Nem is feltétlenül azért, mert van kajakos kötődésük, hanem mert jól érezték magukat, és végül így már a negyedik-ötödik alkalommal már lett kajakos kötődésük, úgyhogy bátran tudom ajánlani mindenkinek.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodba, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a sporthírekhez. Két újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában, miután előbb 2-0-ra kikapott Németországban, majd tegnap este 2-1 aranyú vereséget szenvedett Hollandiában. A magyar együttes megszerezte első győzelmét, miután 1-0-ra legyőzte Grúziát Budapesten. Marco Rossi fiai ma 20:45 Ukrajna ellen lépnek pályára a szlovákiai Nagyszombaton. Az első ligában a Spartacus a vajdasági rangadón súlyos, 6-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán a nagybecskereki Proletari együttesétől, míg a TSC Graficsár mérkőzést ma 18 órától játsszák. A táblázatot a 25 pontos Csácsaki Bórac vezeti, második a Javor 23, harmadik a Velsec 22 ponttal. A TSC a negyedik 21 ponttal és egyel kevesebb mérkőzéssel, a 15 pontos Spartacus pedig lecsúszott a 10. helyre. A Vajdasági Liga északi csoportjának 7. fordulójában az Adorjáni Tisza és a Bajsa összecsapása gól nélkül zárult. A többi eredmény a következő: Dunagállosi Budújtnosz Kulai Hajduk 0-2, Szekhegyényegos Zombori Zsák 2-0, Bajmoki Rádnicski Újsóvé Proletér 0-2, Sztapári Hajduk Bácsföldvári Vojdina 4-2, Ókéri Obrigy Paripási Rádnicski 4-1 és Becse Mladenovi Budújtnosz 1-0. A mezőnyt a Kulai Hajduk vezeti 18 ponttal, második az Obilics, harmadik a Proletér, negyedik a Becse egyaránt 12-12 ponttal. A Szabadkai Körzeti Ligában az Adai AFK 3-0-ra nyert a Szent Tamás csapata ellen. A többi eredmény: Nádaljai Napredák Csóka 2-2, Tavan Kútnyegosevói Proletér 4-3, Torzai Budutnos Zenta 1-1, Kelebiszka Suma Kiskéri Szutyeszka 2-1, Györgyén Szabadkai Bácska 1-1, Tornyos Kucorai Iszkra 3-1, és Csantavér Péter Révei Jedinszó 2-0. A ligát a 18 pontos Kelebiszka Suma vezeti, második a Tornyos 17, harmadik a Szutyeszka 16 ponttal. A Szabadkai Városi Ligában a hajdújárási Vinogradár 7-0 arányú győzelmet aratott a Prozivka felett. A többi eredmény: Lokomotíva Szolid 4-0, Elektrovojdina Hajduk 6-0, Bélykova Udárnik 1-1, és Palics Mála Boszna 0-0 a Preparót szabad volt. Első a Lokomotíva 15, második a Preparód szintén 15, harmadik a Békova 13 ponttal. Szerdán a Városi Stadionban játszották a Szabadkai Városi Labdarúgó Szövetség által kiírt kupa döntőjét, melyen a Vinogradár 3-0-ás hátrányból fordítva 5-3-ra vert a Tavankút együttesét. A Tiszamenti Ligában a Moholi Bácska 3-1-re győzett Gyálán. A többi eredmény: Martonosi Jedinszó Török-Kanizsai Obrigy 0-13, Oroszlámosi Szlávia Szanádi Jadrán 0-2, Tisza-Szentmiklósi Szloga Padé Tisza 1-2, Magyar-Kanizsai Potisje Horgos 3-0 küzdelem nélkül, és Oromi Sampion Szerbkeresztúri Jedinszó 1-5. A majdáni Tromegya szabad volt. A ligát a 15 pontos Obilic vezeti, de ennyi pontja van a második Potisjének is, harmadik a Bácska, negyedik a Gyála 12-12 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában szomszéd rangadót játszottak, amelyen a Bácskos útfalvi Szloboda 1-0-ra kikapott Pacsiron a Bácska csapatától. A további két eredmény: Kishegyesi Egység Zenta Gunarasi Szlávia 1-2, és Csikírja Pusztai Mladoszt Tomiszlávci 2-3, a Feketicsi Jadrán szabad volt. A 15 pontos Tomiszlávci vezeti a ligát, második a Szloboda 7, harmadik a Bácska szintén 7 ponttal. Verességgel rajtoltak a Spartacus kosárlabdázói az Adriai Ligában, miután a B csoportban 95-79-re kikaptak a szarajói Bosznától a sételdei sportcsarnokban. A következő fordulóban a kék-fehérek a jubjanai Perspektíva Illíria vendégei lesznek. Szerdán a FIBA bajnokok ligája első körében a Spartacus a német Rastav Vechta együttesét fogadja. A mérkőzést 20 órától játsszák. A Spartacus kosarazónői 60-50 arányú győzelmet arattak a sabáci Dúga otthonában. A harmadik körben a Spartacus a Vojdina csapatát fogadja. Az első férfi kézilabda liga vajdasági csoportjában a szabadkai Spartacus 28-26-ra nyert Putincén és 6 ponttal vezeti a ligát. A következő fordulóban a Spartacus a Futaki Metalacot fogadja vendégül Bajmokon. Az első női liga vajdasági csoportjában az Adai Halász József csapata 27-25-re legyőzte a Pancsó együttesét. A római szlovén áll az élen, a Halász József a második helyen áll a tabellán. Győzelemmel rajtoltak a Spartacus vízilabdázói a regionális ligában, miután hazai medencében 23-11-re verték a Stari Grad együttesét. A hétvégén a Spartacus a belgrádi Vukovi csapatához utazik.
A romániai Craiovában tartottak a veterán atlétikai Balkán bajnokságot, amelyen közel 800 atléta lépett pályára. A viadalon óriási sikert ért el a Spartacus atlétája, hajdójárási Varga Violetta, aki a nők 45 évig terjedő korosztályában 5 aranyérmet szerzett. Varga dobó 5 próbában 2398 pontot gyűjtött, diszkoszvetésben 26,75, súlylökésben 10,05, kalapácsvetésben 34,76, nehéz kalapácsban pedig 11,13 méterrel szerzett Balkán bajnoki címet. A kalapácsvetésben elért eredménye új egyéni rekord, a nehéz kalapácsban dobott 11 méter 13 cm pedig Balkán bajnoki csúcs is egyben. A legújabb rekorddal együtt Varga már 5 dobószámban tartja a Balkán bajnoki csúcsot. Összesítésben a 13 tagú szerbiai válogatott a 6. helyen zárta a Balkán bajnokságot. Országos bajnokok a Spartacus 18 éven aluli teniszezői. Az országos csapatbajnokság Szabadkán rendezett döntő tornájának negyed döntőjében az elit együttesét verték a szabadkaiak 4-0-ra, az elődöntőben a Cinazvéz ellen 2-2-es döntetlent értek el, ám a kedvezőbb játszmaránynak köszönhetően a Spartacus került a fináléba, ahol 3-1-re nyert a belgrádi Partizán ellen. A szabadkai csapatban Vuk Pantic Trincsevic, Maxim Despotovic, Rejjar Todorovic és Pavle Stojičković játszott, a csapat edzője Demeter László. Én

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Ennyi volt mára, és erre a hétre a Küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Nagy Viktor, adásvezető technikus, és jó magam, Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is egy újabb sportműsorral. Viszont hallásra!

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anetta a híradó témáiból. Tesztelték a hétvégén a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzik a rendőrök a héten Szerbiában, és lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. Jönnek a részletek. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése, közölte vasárnap Facebook oldalán Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere. Az éjszakai próba során a vonatok órákon keresztül a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek, egyelőre utasok nélkül. A szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. Vitézy szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és megfelelően működött a 160 km/órás sebességnél is, biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer. Az utastájékoztató rendszer működésében ugyanakkor hibákat tapasztaltak, ezeket a kivitelezőnek javítania kell. A teszt hivatalos kiértékelése a következő napokban várható. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. Az illetékesek figyelmeztetnek, a mobil használat akár 20-szorosára is növelheti a balesetek kockázatát.
2: Választások 2026.
1: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában. Újabb helyszíneken folytatódik a vajdasági magyar újrakezdés aláírás gyűjtése. A kezdeményezés szervezői arra buzdítják a közösség tagjait, hogy keressék fel a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot, és írják alá a kezdeményezést. Szabadkán hétfőn és kedden 9 és 19 óra között a Korzó 6-os szám alatt az újrakezdés irodájában, szerdán pedig 15 és 19 óra között a Sántić utca 25 szám alatt várják az aláírókat. Az aláírásgyűjtés további helyszínei Ada, Óbecse, Nagybecskerek és Újvidék. A pontos címekről és időpontokról a Vajdasági Magyar Újrakezdés weboldalán lehet tájékozódni. Betyárok, lovasok, rotyogó bográcsok, ludasra költözött a pusztai életérzés vasárnap, a paták dobogása és a bográcsokból felszálló illatok mellett kézműves kirakodóvásár, lovas bemutatók, ügyességi próbák és hamisítatlan betyáros hangulat várta a kilátogatókat. Annus Beatrixot hallják.
3: Közel 60 ló, meg annyi betyár, főzőcsapat és szórakozni vágyó részvételével vette kezdetét a 18. betyárnap és lovas találkozó, valamint a főzőverseny vasárnap Ludason. A programra a környező települések mellett Ludas testvér településeiről is érkeztek vendégek. Lednicki Krisztina, a magyarországi Érsekhalma alpolgármestere.
4: Nagyon meglepődtünk, amikor megjöttünk, és megláttuk, hogy milyen nagyszabású ez a rendezvény. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, testvértelepülés vagyunk, közel 40 éve, majdnem minden évben találkozunk, vagy itt Ludason, vagy pedig ők jönnek hozzánk Érsekhalmára. Nagyon szeretünk ide jönni.
3: 58 bográcsban rotyogott a gulyás, akadt, amelyikbe még egész fej káposzták is kerültek. A főzés mellett azonban elsősorban a lovasoké volt a főszerep, különböző ügyességi feladatokban tehették próbára magukat. Kis Barbara.
5: Kb. 2 éve lovaglok rajta. Hát megvan a kapcsolatunk eléggé, de a saját lovam a jobban megvan. Ővele már régebb óta, de ővel is össze kapcsolódtunk egész jó.
0: Mit gondolsz? Mi múlt az, hogy nem tudtad végigvinni most a Krigliben az italt?
5: Versenyló, nagyon nehéz megfogni, bolond egy kicsikét, de igyekeztem, de nagyon nehéz a száját fogni neki.
3: A betyáros viseletek is fontos részét képezték a találkozónak, hiszen általuk a régi szokások is tovább élnek, mondta Farkas Sándor, aki feleségével együtt népviseletben érkezett a rendezvényre.
6: Öröm nekünk mindig fölölteni a viseletünket, főleg ezt a hagyományos, több száz éves betyárviseletet. A feleségem inkább székely erdélyi viselet van, mert ő erdélyi származású.
3: Az esemény évről évre sokakat megmozgat, idén a résztvevők száma még Ludas lakosságát is meghaladta, emelte ki Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség elnöke.
7: Egy nagyon-nagyon sikeres összejövetelnek vagyunk a tanúi, rengeteg ember jelent meg itt Ludason, nagyon szép az idő, 58 bográcsban fülnek a finomságok, minden csapatban több mint 20 ember vesz részt, van olyan csapat, sok csapat van, ami 40 fővel érkezett, tehát azt tudom mondani, ha az 50-et beszorozzuk csak 20-szal, akkor is több mint 1000 ember csak főz.
3: A találkozó a hagyományőrzés mellett az összefogásról is szól, olyan értékekről, amelyek összetartják ezt a közösséget, hangsúlyozta Juhász Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
8: Számomra a magyar összefogás azt jelenti, hogy számukra az a fontos, ami a helyieknek, így megújulhatott a művelődési ház, ami egy közösségi tér, ami összegyűjti a ludasiakat, ezt a maroknyi közösséget. Maroknyi, de óriási lelkületű emberek, akik összetartanak, és ezt a települést életben tartják. És ez a rendezvény is erről szól. Egyrészt a hagyományokról, lovasportról, ma is 5000 lovat tartanak Vajdaság szerte, amihez társul egy lovaskultúra is, egy hagyomány, az értékeinknek a tisztelete, hiszen a magyarság is számunkra érték. Jó itt lenni, jó az emberek között lenni, mert ezzel az összefogással tudjuk biztosítani azt, hogy még sokáig hallatszon a magyar szó itt Ludason és Szabadkán és egész Vajdaságban.
3: A lovas találkozó idén is bebizonyította, hogy amíg vannak, akik büszkén őrzik és továbbadják ezeket a hagyományokat, addig a betyárvilág emlékesen merül feledésbe, hangzott el az eseményen.
2: Választások 2026.
1: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából plazmalemezből állítottak fel szobrot a Martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom kertjében. Assisi Szent Ferenc emléknapját október 4-én ünnepelte a katolikus egyház. Fejős Ornella tudósítása.
9: Ünnepi szentmisén emlékeztek meg Assisi Szent Ferencről Martonoson. Szent Ferenc a ferences rend alapítója, akit az egyszerűség, a szegénység, a béke és a természet iránti szeretet példaképeként tisztelnek. A mise után felavatták a szobrot, amelyet a Szabadkai Egyházmegye megyés püspöke Fazekas Ferenc szentelt fel. A plazmalemezből készült Szent Ferencet ábrázoló szobrot Szabados Gizella állította a helyi Berkó család közreműködésével.
10: Számomra az idei jubileum a köszönet kinyilvánításának az ideje is, amikor meghálálom Istennek azokat az embereket, elhunyt Vajda Ferencet és Törteli Ferencet, akik által csodálatosan gondoskodott rólam és családomról.
9: Assisi Szent Ferenc a katolikus egyház egyik legismertebb szentje. Öröksége napjainkban is fontos üzenetet hordoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy a valódi értékek nem az anyagi javakban, hanem a szeretetben, az együttérzésben, a békében és a mások iránti felelősség vállalásában rejlenek. Savelin Zoltán, a Martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom plébánosa.
11: A mennyország is annyira nagy szentnek tartja, és hogyha ők már tényleg ilyen nagy szentnek, akkor nekünk is kötelességünk Ferencről, Szent Ferencről úgy megemlékezni 800. évfordulója alkalmából halálának, és azon felül is, hogy ő nem csak akkor, mert 800 évvel ezelőtt élt, hanem ő a szellemisége most is itt van közöttünk. Éppen azt, amikor tudjuk azt, hogy az ő élete mennyire hasonlíthat a mai kor szellemi, fiatal, különösen fiatalunk életéhez.
9: A Martonosi templomkertben Szent Ferenc szobra mellett megtalálható még a nemrég felújított Szent Háromság szobor és a 2 évvel ezelőtt elhelyezett Szűz Anya szobor is.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Bácskosút falván a nagykunsági napok főzőprogramját szervezték meg, és madármegfigyelő túrát szervezett Topolyán az Arkusz, jönnek a részletek. A hagyományos nagykunsági konyha ízeivel ismerkedhettek meg azok, akik részt vettek az első nagykunsági napok vasárnapi főzőprogramján Bácskosútfalván. A résztvevők mesterszakácsok segítségével készíthettek el olyan jellegzetes fogásokat, mint a kötött galuska leves, a kunmadarasi birkapörkölt és a morovici káposztás birkapaprikás. Rózsa Krisztina járt a helyszínen.
12: A legkisebbek is lelkesen kivették a részüket a közös főzésből, közben pedig játékos formában ismerkedhettek meg a hagyományos ételek elkészítésével, és sok új fortét is elsajátíthattak. Lestár Erik.
13: Kevertem ragulevest, tettem bele gombát, fűszert, meg néztem, hogy mit csinálnak.
12: A raguleves és a kötött galuska leves elkészítését Rácz Lajos mesterszakács mutatta be, aki a Magyar Televízió M5 csatornáján látható Erdei utakon Revicki Gáborral című műsorséfje.
14: Ez mindenféleképpen ez úgy működik, hogy zöldségleves, és ebbe, ezt úgy hívják nálunk, hogy kötött, van, aki csomósnak hívja, kinyújtjuk a klasszikus lebenstésztát készítünk, van, aki meg csak simán sóval, borssal, van, aki megkeni kacsazsírral, van, aki pörkölt alapot, ezt feltekerjük, és ilyen csomókat kötünk, van, ahol vágják, van, ahol szakítják, rengeteg féle eljárás van, de ez a kunságnak a tipikus levese.
12: A kunmadarasi birka pörkölt elkészítését Gelei Tamás kunmadarasi mesterszakácstól sajátíthatták el a résztvevők, míg a morovici káposztás birka paprikás fortéjait Hideg Tibor mutatta meg. A menüről természetesen a desszert sem hiányozhatott. A hagyományos kelt tésztából készült híres Ferdinánd elkészítését a Kézműves Örökség Egyesület tagjai mutatták meg az érdeklődőknek. Tímár Gabriella, a Bácskosútfalvai Gasztroklub vezetője.
15: Tegnap ugye lezajlott egy kiállítás megnyitó, ahol a nagykunsági kézműves kiállítás volt látható, illetve látható majd a pár héten belül még megtekinthető lesz, illetve a mai napon egy gasztrokulturális rendezvényünk van, ami a nagykunsághoz kapcsolódik, hiszen a mi településünk a nagykunságból származik, és így szerettük volna egy picit a régi őseink ételeit visszatanítani az itteni falubelieknek. Úgyhogy erre az alkalomra hívtunk a nagykunságból mesterszakácsokat, háziasszonyokat, akik el tudják ezeket picit a régi őseink ételeit visszatanítani az itteni falubelieknek.

0: Európában, ugyanis ilyenkor lehet a legtöbb fajt és példányt megfigyelni a vonulások idején. A résztvevők lassú séta keretében teleszkópok és távcsövek segítségével lesték a madarakat, valamint az őszi időszak egyéb természeti látványosságait. Csernai Panna riportja.
1: A topolyai művésztelepnél gyülekeztek a résztvevők, majd a regisztráció után a csaknem 25 fős csoport útnak indult. Egy erdős és egy mezőgazdasági területet, majd a topolyai tó partvidékét járták be. Mák Dorottya, Topolya.
2: A nővérem mesélte, hogy lesz ilyen madárlás, mert ő már egyszer jött ide, és mondta, hogy ez nagyon jó. És gondoltam, hogy én is megnézem, hogy milyen madarak vannak itt.
1: Szoktál különben madarakat megfigyelni?
2: Igen, amikor a parkban megyünk le sétálni, vagy valahova, akkor mindig viszem a távcsövet, és akkor nézek madarakat.
1: Az Európai Madár Megfigyelő Napokat 1992-ben rendezték meg először, Szerbia pedig 2008-ban csatlakozott a programhoz. Topolyán 2012 óta minden évben szervez túrát az Arkusz Környezetvédő Egyesület ebből az alkalomból. Tijana Gnjidic-Milic, már néhány éve követjük ennek a madár megfigyeléssel és madárvédelemmel foglalkozó egyesületnek a munkáját, így ezt a rendezvényt is figyelemmel kísérjük. Részt vettünk már éjszakai madár megfigyelésen is, ami tavaly volt. Több különböző és érdekes helyszínen is jártunk, Apatinban és Palicson, Topolyán pedig most vagyunk második alkalommal. A program egyik célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a madárvonulásra, és kicsalogassa őket a természetbe. Az Európai Madár Megfigyelő Napok ugyanakkor egy barátságos verseny is az európai országok között három kategóriában. Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára.
3: Ilyen barátságos verseny, és hát majd kialakul egy rangsor az európai résztvevő országok között, és hát ezt a rendezvényt követő hétvégén közzé is teszi a BirdLife International, és ott lehet tájékozódni, hogy mely országban hányan vettek részt, hány helyszín és mennyi madarat figyeltek meg összességében, és hát emellett egyébként egy nagyon jó kis képet lehet kapni az őszi madárvonulás alkalmával, megszámolt madarakról, ami azt is mutatja, hogy esetleg hát hosszú távon, hiszen most már azért ugye több évtizedes a program, hogy ősszel például a madarak példány számában van-e valamilyen eltérés, tehát lényegében egy valamilyen szintű tudományos adatgyűjtés is ez, de alapvetően egy oktató-nevelő jellegű túráról van szó.
1: Sihelnik József elmondta, hogy a topolyai tó környéke fajszámban általában jó eredményeket mutat, nagyobb madártömegek azonban inkább más vajdasági területeken láthatóak. A legnagyobb madártömegeket az északi országokban, például Finnországban figyelik meg. A Madár Megfigyelő Napról egy hosszabb összeállítást a Természetvédelem Határok Nélkül című műsorunkban láthatnak.
0: Az Állatok Világnapja alkalmából állatkiállítást tartottak Szabadka központjában, amelyhez kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdettek a város általános iskolásai részére. A Madár, amiért aggódom elnevezésű pályázatra 11 iskola diákjai küldték el alkotásaikat, a legjobb munkák készítőit pedig a vasárnapi rendezvényen díjazták. Mecserik Anita riportja.
4: Különféle állathangoktól volt hangos vasárnap délelőtt Szabadka központja. Az Állatok Világnapja alkalmából állatkiállítást tartottak a helyszínen. Ideális alkalom volt egyebek mellett arra is, hogy a gyerekek és családjuk megtekintsék élőben a különféle papagájokat, szárnyasokat, nyulakat és galambokat is. A szabadkai iskolák több mint 150 rajzot küldtek be diákjaiktól, közülük a hajdújárási Varga Lorina külön díjas lett.
5: Ami van ábrázolva a rajzomon, az egy galamb, ami eljött hozzánk édesapám garázsába, ott aludt minden éjszaka, és gondoltam, hogy lefestem, mert van ott egy papagájom is, de azt gondoltam, hogy sokan fogják rajzolni, szóval inkább galambot rajzoltam.
4: Október 4-e az Állatok Világnapja, amely nem csak a házi kedvenceinkről szól, hanem arról is, hogy odafigyeljünk a körülöttünk élő állatokra. A Világnap alkalmából szervezett akció célja, hogy emlékeztessen bennünket. Az állatok is a mindennapjaink része, ezért fontos, hogy felelősséggel bánjunk velük, és megadjuk nekik a kellő törődést és védelmet. Tomek Róbert, a Szabadkai Kisállattenyésztők Egyesületének díszmadár szakosztályának elnöke.
6: Az Állatok Világnapja október 4-hez már több mint lassan egy század az egész világon megrendezésre kerül. Ez egy valójában egy figyelemfelkeltő akció az állatok védelmére, és hogy köztünk élnek valójában ezek az állatok. A mi egyesületünk most 16. alkalommal rendezi ezt a megemlékezést. Talán már 10 éve a Szabadkai

0: önkormányzat is ad segítséget, és az összes szabadkai általános iskolás gyerekek rajzpályázaton vesznek részt is, és mindig hozunk egy témát, és erre a témára rajzolnak.
1: A vasárnapi kellemes időben sokan megálltak az állatok körül. A gyerekek körében leginkább a nyulak voltak népszerűek, de a barátságos papagáj is hamar a figyelem középpontjába került, amely gond nélkül az érdeklődők vállára ült.
2: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek a nap, folytatásában marad a napos és meleg idő, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
10: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
10: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
10: Hát akkor?
11: Ma hozzák a hét napot.
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Október 5-én hétfőn a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 49 para, 100 forint 31 dinár 85 para, 1 svájci frank 126 dinár 61 para, 1 angol font 136 dinár 72 para, míg az amerikai dollár középértéke 105 dinár 5 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak!

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: És jó zenék mellett csak úgy repül az idő. Már 12 óra 44 perc környékén járunk, úgyhogy nézzük is, mit kínál délutánra és estére a Pannon Televízió. 13 órától közügyek, hírháttér műsorunk pénteki műsorát láthatják, majd 14 órától a Hitünk vallási műsor következik, 14 óra 25 perctől pedig Kalamár is, vajdasági gyerekek verseivel és prózai alkotásaival, 14.30-tól Magyar Világ, majd 15 órától a Közelképben Bácskosútfalvára látogatunk a születi napokra, 15.30-tól a Szubjektív vendéges Sós János vőfély lesz, aki már az ezredik lakodalmán is túl van. 16 órától fitpercek, fél öttől pedig tanuljunk szerbül, 17 órától sporthétfő, fél hattól híradó, majd 18 óra 10 perctől közbeszéd várja majd a nézőket, 20 órától ismét híradó, majd a Gyöngyös Bokréta és a Durindó műsorából következik válogatás. Érdemes tehát ma délután és este is a Pannon Televízióval tartani, de hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, amelyben előbb az oktatás, majd a mesék világába kalauzolom el önöket. Megtudhatjuk, milyen változáshoz a vajdasági Waldorf közösség életében az új szabadkai helyszín, majd elővesszük a népmeséket is, vajon van-e még helyük a mai felgyorsult világban, és merre gurul majd tovább a mesekocsma? Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik a Mozaik.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett.
4: Választások 2026.
3: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki. Ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát.
4: Választások 2026.
3: 26 évvel ezelőtt, 2000. október 5-én döntötték meg a szerbiai tüntetők Slobodan Milošević rezsimjét. A tömeges megmozdulások azt követően kezdődtek el, hogy Milošević nem volt hajlandó elismerni a szeptember 24-én megtartott elnökválasztás eredményeit, ugyanis alulmaradt Vojislav Koštunicával szemben, aki a szavazatok 52,54%-át szerezte meg. Szerbia számos városában indultak meg a tüntetések, a központi helyszín azonban Belgrád volt. Október 5-én autóbuszokkal, buszokkal, kamionokkal érkeztek a tömegek a parlament előtti térre. Az ellenzéki rádiók 700 000 körülre becsülték a tiltakozók számát, míg a rendfenntartók kevesebbet, csak 70 000 jelentettek. A tüntetés során a rendőrök könnygázgránáttal próbálták meg szétoszlatni az embereket, de eredménytelenül. Az összecsapásokban 2 ember életét vesztette, 65-en pedig megsérültek. Másnap, október 6-án Milošević megjelent a televízióban és beismerte választási vereségét. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. Tegnap este a nagybecskereki Nepomuki Szent János Székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának a megkoszorúzásával és alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. A kegyeletadást 22. alkalommal szervezte meg az Emanuel Kamara kórus. Lázár Vilmos nagybecskereken született, Temesváron élt és az aradi emlékoszlop kriptájában nyugszik. Emlékét 2005 óta a Székesegyházban emléktábla őrzi, melyet Váradi József és neje Cikajló Ágnes állítattak.
0: Időjárás.
3: Szabadkán is környékén 24 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a derült napos idő, csapadék nem valószínű a térségben.
0: Hírműsorok óránként.
5: Programajánlatok.
6: Határhelyzet.
5: Időjárás.
7: Közérdekű információk.
8: Itt az SMR-ben.

0: reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodba, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Gyere!

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Ahogy ígértem, a Waldorf pedagógiával fogunk foglalkozni. Egy iskola nem csak arról szól, hogy mit tanul a gyermek, hanem arról is, hogyan jut el a tudásig. A hagyományos oktatás mellett több alternatív pedagógiai szemlélet is létezik. Ezek egyike. Egy iskola nem csak arról szól, hogy mit tanul a gyermek, hanem arról is, hogyan jut el a tudásig.

0: hozzák ezt a szemléletet.
1: A Waldorf pedagógia már több mint 100 évvel ezelőtt létrejött, méghozzá Rudolf Steiner hozta létre, és ő úgy tekintett a gyermekekre, hogy ők test, lélek és szellem, tehát egy egész emberként tekintett már a gyerekekre, akik gondolkodók, érzők és cselekvők, és nekem ez nagyon tetszik ebben, hogy úgymond nem úgy tekintenek a gyerekekre a Waldorf pedagógiában, hogy egy üres doboz, amit meg kell tölteni információkkal, hanem már ők jöttek, és nekik vannak különleges képességeik, amiket erősíteni kell. Nagyon figyelembe veszik a gyermekek életkori sajátosságait, és ahhoz igazítsák a tanterveket. Nem arra törekszik, hogy minél több információt, minél rövidebb idő alatt átadjon a gyermekeknek, hanem hogy alapokat teremtsenek, amelyekből aztán ilyen belső motivációból tanulhassanak a gyerekek. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy nagyon érdekes, hogy másodikos, harmadikos Waldorfos gyerekeink szeretnek iskolába járni, és akarnak menni, és ha szünet van, akkor visszatámálják a napokat. Ez nekem egy nagyon jó példa arra, hogy milyen jó is, amikor a gyermek megszereti a tanulást, és nem kötelességből, hanem szeretetből tanul. Amit még hozzátennék, hogy a Waldorf pedagógiában fontos a ritmus, a művészet, a mozgás, természetközeliség, és hogy tapasztalat által tanuljanak.
0: Erre épült volna egyébként a következő kérdésem, hogy hogyan néz ki mindez a gyakorlatban. Te is édesanya vagy, neked is van egy gyermeked, ő most óvodáskorú. Milyen egy átlagos óvodai nap, vagy akár egy tanítási nap a Waldorf közösségben? Milyen szerepet kap benne a hagyományos tantárgyi tudás mellett, ahogy említetted, a mozgás, a zene, a kézművesség, vagy a tapasztalati tanulás?
1: Igen, a ritmus nagyon fontos, mind az óvodában, mind az iskolában. Úgy gondolja a Waldorf pedagógia, hogy a gyermeknek az a jó, ha egy megszokott ritmusban folynak le a napok, illetve a hetek. A Waldorf óvodában például megvan minden nap, ugyanaz az étel van, amely minden héten ismétlődik. A hétfőn a rizs napja van, és így sorban előre, mert a kisebb gyerekek úgy érezik, hogy akkor tudja, hogy például ma milyen nap van, és mi miután jön, hogy például mit teszik, aztán milyen kézműves foglalkozás van, szóval ez mindig be van tartva, és ez egy ilyen biztonságos keretet ad a gyermeknek. Ugyanígy az iskolában is nagyon fontos, hogy ugyanúgy kezdik a napot. Szoktak ugye ritmos feladatokat minden nap csinálni, mert ahhoz, hogy az agyban úgy jól tudjanak rögzülni a dolgok, ahhoz nagyon jó a ritmus, és ezt kihasználja a Waldorf pedagógia. Nem mint egy külön tantárként, nem csak a zenébe tanulnak, hanem igazából kihasználják, mint a matematikában, mint minden tantárgyban. Nekem az a legszebb kép, egy legegyszerűbben elmondható kép, mikor a matek órát nem úgy tanulják csak, hogy leülnek, és akkor írják, hogy 2 plusz 2 az 4, hanem körbeállnak, és mozgás által azt mondja a tanárnő, hogy most kérlek, ugorj ide 3x2 lépésben, és akkor így a mozgás és a matematika össze van vetve. Ugyanígy a hallgató el tudja képzelni, hogy ezt hogy lehet még átültetni, hogy a mozgás náluk tényleg így benne van a mindennapokban. Nagyon sokat kint vannak a természetben is próbálnak. Például a természettől tanulni, a természeti folyamatokat megfigyelik, és így vannak le együtt következtetéseket. Úgymond az életre próbál nevelni a Waldorf, én úgy látom és érzékelem.
0: De milyen szerep jut ebben a rendszerben a pedagógusnak és a szülőnek? Mennyire igényel szoros együttműködést az iskola és a család között?
1: Hát igen, a Waldorf pedagógiában nagyon fontosnak tartsuk azt, hogy a szülők és a tanárok között nagyon szoros kapcsolat legyen. Itt ugye szülői esteket tartunk minden hónapban, nem szülői értekezletnek hívjuk, hanem szülői esnek, ahol a pedagógus mindig így felkészül, és abban a hónapban, amit tanultak a gyerekekkel, igazából egy kis ízelítőt hoz a felnőtteknek, és a felnőttek is szokták ezeket az esteket élvezni. Szóval ők is tudnak játszani, ők is tudnak kipróbálni azt, min is megy keresztül az ő gyermekük abban a hónapban. Illetve nekem nagyon tetszik, hogy bármilyen észrevételük van, bármi furcsaságot tapasztalnak a saját gyermekükkel otthon a szülők, akkor erre nagyon nyitott a pedagógus, hogy külön-külön megbeszélje azt, hogy hogyan tudna a szülő és a pedagógus együtt a legjobban segíteni annak a gyermeknek azt a szituációját, amiben itt van. Szóval, hogy van erre nagyon sok tér és lehetőség, illetve a szülői közösség nagyon összetartó, hiszen úgymond nekik van egy feladatuk, ők együtt éltetik ezt az osztályt, segítik azt annak a működését. Ha valami probléma lép fel egy osztályban, ők együtt segítenek, és így mondva megtartsák ezt a teret, ahol a tanár tud tanítani. Egy ilyen szép összefogás, családias légkör van a Waldorf közösségben. Most még, mivel nem egy nagyon nagy létszám még a közösségünk, ezért még jobban családi hangulatú.
0: Egy sajátossága van még, amit megemlítenék mindenképpen, ez az epohális oktatás, és az értékelés módja, tehát nincsenek jegyek, eltérhet a megszokottól. Mit jelentenek ezek a gyakorlatban? Hogyan követik nyomon a gyermekek fejlődését? Ez csak röviden.

0: Beszéljünk erről is.
1: Hát igen, az epohális tanítás ez azért jó, mert hogy van idő elmélyülni egy tantárgyban, megtapasztalni, mélyre menni, és összekapcsolni a fejben azokat a tanultakat, tehát hogyha történelem van 2 hétig, akkor azért abba bele lehet úgy mélyen menni, át is élik általában, amikor megvan, mikor, milyen történelmi pillanatot tanulnak, és ha a görögökről tanulnak, akkor ők azt átélik, beültöznek olyannak, és ilyen tapasztalatszerzéssel próbálják magukévá tenni, és általában ezek a gyerekek nagyon könnyedén megtanulják ezeket az anyagokat, és nem azért, mert olvasták a könyvből, hanem mert átélték. Eleve nekik nincsenek könyveik, lehet, hogy még így kiemelnék, hanem ők írják a saját füzeteiket, és ezért sokkal könnyebben meg is marad nekik az a tudás, hiszen ugye tudjuk, ha már leírunk mi saját szavainkkal valamit, akkor könnyebben meg is jegyezzük. Gyönyörű füzetek szoktak születni, mindig rajzokkal díszítik, úgyhogy ez is egy érdekesség a Waldorfban.
0: Hol tart jelenleg a Waldorf szemléletű oktatás és óvodai nevelés itt Vajdaságban? Említetted, úgy tudjuk, az idei tanévben a 2.-3. osztályos korosztályhoz is lehet csatlakozni, de hogyan történhet egy már iskolás gyermek bekapcsolódása?
1: Hát igen, mi 5. éve vagyunk a Waldorf közösségben, amióta megindult itt Vajdaságban. Most már 3 óvodánk van, egy Kanizsán, egy Szabadkán és egy Óbecsén. És ugye az óvodából, nem csak az óvodából, de onnan is csatlakoztak az iskolához, ami pedig 3. éve működik. És az iskolában most egy 2. és 3. összevont tagozat működik. Ehhez a csoporthoz lehet csatlakozni januártól, hiszen most Kanizsáról átköltözött, és pontosabban Martonosról átköltözött Szabadkára a Waldorf iskola, és most úgy gondoljuk, hogy egy pár évig valószínűleg itt fogunk lenni, és reméljük hosszú távon is ez így fog folytatódni. Pont ez miatt szeretnénk kinyitni a lehetőséget annak, hogy a 2. és 3. osztályos gyermekek, ha valamelyik szülő úgy érzi, hogy hívja ez a pedagógia, akkor tudnak csatlakozni ehhez. Fogunk hirdetni eseményt október 18-ára, illetve majd fogunk egy felvételi eljárást tudna indítani, ahol tudnak majd különböző programokra jönni, és együtt megtapasztalni, hogy mivel is jár ez a Waldorf pedagógia, és hogy tetszik-e nekik.
0: Hol tart jelenleg itt az előkészítése, és mit lehet már biztosan tudni róla az első osztályról?
1: Igen, itt van Szabadkán, méghozzá, hát most úgy mondanám, hogy az október 10 iskolát, ha valaki tudja, annak a közelében van az épület, ahol megindult az iskola, és azt kell tudni róla, hogy 2 első osztályt fogunk indítani szeptembertől, jövő szeptembertől, egy magyar osztályt és egy szerb osztályt. Mind a 2 osztálynak már megvan a Waldorf osztálypedagógusa, osztálytanítója, és el fog indulni egy felvételi eljárás nem sokára, amiben a Facebookon fogjuk hirdetni a pontos dátumokat, mikor, milyen esemény van, mikor lehet jönni, ilyen beszélgetést szoktunk tartani a szülőkkel, illetve a gyermekkel is egyet játszani. Olyan eseményt szervezünk, ahol lehet kérdezni bátran a Waldorf pedagógiáról, lehet találkozni a tanárokkal, és egy ilyesmi is lesz október 18-án, amikor is délután 3-tól 6 óráig itt Szabadkán fogjuk várni az érdeklődőket, ahol pedig mind a 3 osztálytanítóval tudnak találkozni, fognak tartani ilyen nyílt órát, meg lehet tapasztalni, milyen Waldorf diáknak lenni, illetve egy kis műhelymunkára is várjuk a szülőket, hogy ők is tudjanak a belső dolgaikkal foglalkozni, hogy ők hogy is vannak most ezzel az egész oktatással, és hogy mi az, ami számukra fontos.
0: Még egy érdekességet mindenképp említsünk meg. A Waldorf szemléletű oktatáshoz természetesen megfelelően képzett pedagógusokra is nagyon nagy szükség van, és a jövőben nem sokára Vajdaságban Waldorf osztálytanítói képzést terveznek. Kiknek szól ez a 2 éves képzés, és mit jelent, hogy formális és informális formában is elvégezhető? Milyen lehetőséget teremt a meglévő pedagógusok számára ez a képzés?
1: Hát igen, én úgy gondolom, ez egy nagy lehetőség, hiszen akit érdekel a Waldorf pedagógiának, nem kell Budapestre felutazni, hanem itt Csantavéren a Bartók Béla Művelődési Egyesületbe fog ez megszerveződni, és ahogy mondtak, egy 2 éves képzés lesz, ahol az anyanyelvén tudja az ember ugye megtanulni, ezt szerintem is egy pozitív dolog. Egy gyakorlati tudást is fog kapni az az ember, aki erre jelentkezik, és ezért, ha valaki az állami oktatásban szeretne dolgozni továbbra is, ő is egy értékes szemlélet által tud gazdagodni, és tudja ezt felhasználni a mindennapjaiban. Igen, ahogy mondtad, van formális képzés rész, az azt jelenti, hogy akinek már van pedagógiai végzettsége, diplomája, ő ugye egy hivatalos ELTE által kiállított oklevelet fog kapni, Viszont mi lehetőséget tudunk biztosítani egy informális képzésre is, ami igazából ugyanez a képzés, csak azok, akiknek nincs pedagógiai diplomája, ők másfajta tanúsítványt fognak kapni a képzés elvégzéséről, de nem kötelező hozzá a pedagógiai alap egyetemi végzettség.
0: És ők mivel tudnak majd később hozzájárulni a vajdasági Waldorf szemlélethez?
1: Hát igen, ők attól függően, hogy majd mit szeretnének ezzel kezdeni, hogyha úgy érzik, hogy nekik az osztálytanítóság a mindenük, akkor elkezdhetnek osztálytanítóként, mint tanárok dolgozni. Mi ajánlani tudjuk nekik, hogy kezdjék el ez mellett majd az alapedagógiai képzést, de így a legelején ez nem kötelező ahhoz, hogy be tudja fejezni ezt a képzést, tehát magáival tudja tenni ezt az egész szemléletet, hogyha szeretni, és ha későbben úgy érzi, hogy ő Waldorf pedagógus szeretne lenni, akkor ő ezt meg tudja tenni. Illetve ha valaki szakmai diplomája van, de nem pedagógus diplomája, ugyanúgy nagyon jó lehet, hiszen tud majd esetleg külön tantárgyat, mint egy biológiát, vagy ilyesmit tanítani Waldorf szemlélettel. Tehát, hogy sok lehetőség van ebben az informális képzésben is.
0: Végezetül azokhoz forduljunk, akik most hallottak először erről az egész programról. Mit érdemes egy családnak átgondolnia, mielőtt eldönti, hogy ez az oktatási forma megfelelő lehet-e a gyermeke számára?
1: Hát igazából ne az alapján döntsön szerintem valaki, hogy eddig mit hallott, vagy mit nem a Waldorfról, hanem hogy jöjjön el és tapasztalja meg, és nézze meg, hogy milyen érzés neki egy ilyen légkörben lenni, ahol a közösségi találkozón akár tud velünk találkozni. Lesznek nyílt órák, amik azt jelenti, hogy be tudnak ülni a szülők egy-egy órára majd a november folyamán, ahol ugyanúgy meg tudják tapasztalni élőben, hogy milyen is egy óra. És ha ők úgy érzik, hogy számukra ez egy szép út, és hogy ami közel áll hozzájuk, akkor pedig egyre több lehetőségük van, hogy megismerjék jobban ezt a pedagógiát, és tapasztalatból döntsenek, hogy számukra fontos-e ez a fajta hozzáállás, ez a fajta szemlélet, amivel a gyermeket tudjuk segíteni. Egy ilyen kis idézetet mondanák, amit Rudolf Steiner mondott, hogy a gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban kell elbocsájtani.
0: Szép végszó volt, reméljük, hogy október 18-án tudnak majd informálódni, információhoz jutni a szülők. Más ritmus, más módszerek, de ugyanaz a cél a gyermek fejlődésének támogatása. A Waldorf pedagógia alapjairól, az oktatás sajátosságairól és a vajdaságban elérhető lehetőségekről Balassa Teodórával, a Vajdasági Waldorf Közösség alapító tagjával beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresnek megvételre Káma 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalékturbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064-242-0089-es számon lehet. 064-242-0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon, 060-14-10-223. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet, megismétlem még egyszer, 063-699-224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Ahogy ígértem, a folytatásban a mesék világába kalandozunk, talán nem is olyan régen még természetes volt, hogy a történetek szájról szájra, nemzedékről nemzedékre jártak. Múlt héten ünnepeltük a Magyar Népmese napját, ennek apropóján pedig arra keresük a választ, mesélünk-e még egymásnak manapság, és mit tud adni egy régi történet a mai embernek. Erről beszélgetünk a következő percekben Toldi István kupuszinai mesemondóval, a Mesekocsma elnevezésű esemény szervezőjével. Jó napot kívánok és üdvözlöm a Mozaikban.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Ha most egy képzeletben leülnénk egy nagy mesefa alá, milyen történettel csalogatná oda azokat, akik úgy érzik, már kinőttek a mesékből, vagy talán a népmeséket sosem nőjük ki igazán, csak felnőttként már mást hallunk ki belőlük?
5: A népmeséket nem lehet kinőni, az csak a mi fejünkbe ilyen félreértés van. Tehát a népmese a fölnőtt műfaj. Mindig az is volt, az is maradt. Most van egy ilyen modern korszak, hogy gyerekeknek mesélünk, meg színpadon mesélünk, ez régen nem volt, nem is létezett. Mindig fölnőtt mesét fölnőttnek. Bármilyen mesével oda lehet csalogatni a mese hallgatókat, akik vágynak rája, akinek van mesehalló fülük, meselátó szemük, tehát el lehet iket varázsolni, mondjuk egy bármilyen szép tündérmesével, hősmesével, egyaránt a fölnőttet és gyereket is. A mese annyira univerzális, tehát annyira mindenkinek mindenki nagyon könnyen tudja befogadni.
4: És sokféle mindenki is van saját, belőlük.
5: Így van, mindenki saját szintén. Tehát a magyar népmese, tehát ami fontos, ő mindig tanítsa az embert. Rejtve, vagy nagyon kimondál, de mindig tanítsa az embert, hogy bizonyos körülmények között is ember tudjon maradni. Ezt tehát a kisgyerek is megérti a sztorit, tehát a történetet, a fölnőtt az már kicsit másképp fogja megérteni, és amit én észreveszek, tehát elmesélünk párt az embernek is egyszerre, mindenki úgy érti meg, ahogy neki akkor meg kell, hogy értse.
4: Ön szerint milyen tehát állapotban
5: úgy,
4: van ma?
5: Ugyanazt a mesét akár 8 félén is le tudják fogalmazni.
4: Annak mérten, hogy milyen idős korosztály hallgatja?
5: Így van, vagy most neki pont milyen a lelki állapota, hogy az ő gondolatai merre kalandoztak, merre csavarják el a mese értelmét. De mindig a jó felül mér.
4: Milyen állapotban van most a mesemondás hagyománya? Vannak elegen, akik mesélnek, és akadnak elegen, akik meghallgatják, és meg is jegyzik a meséket?
5: Hát mi mesemondók azt mondjuk, hogy mindig kevesen vagyunk. Tehát a reneszánszát éli újra a népmese, most nagyon fölkapott lett, van hallgatóság rája. Tehát az idősek is ugyanúgy megszeretik hallgatni a népmesét, mint a középkorosztály, vagy a fiatalok, vagy akár a pici gyerekek. Hát mindenkinek máshogy mesélünk. Kicsikéknek fogunk ilyen rókásat, nyugacskásat, farkasosat. A felnőtteknek már ugye persze máshogy mesélünk. Szép tündérmesénk vannak, hős történeteink vannak. Ezek ilyen fél órától kezdenek, ezek a mesék fél óra, 40-45 perc. De akár van olyan mese is, most ugye azokra nincs nagyon alkalom hunál mondani, ami több mint 3 óra hosszú.
4: De mit tud egy több száz éves népmese mondani a mai ember problémáiról? Felismerhetjük bennük akár saját magunkat is?
5: Persze, nagyon nyugodtan. És mondom, még egyszer kihangsúlyozom, arra tanítom népmese, hogy emberek maradjunk. Tehát egy útirányt mutat a mindenkor életbe. Tehát régi életnek is voltak problémái, a mai életnek is megvannak a saját problémái, gondjai, és ott egy eligazítást ad. Egy teljes körű eligazítást tud adni a népmese, csak kicsit nyitott füllekkel kihallgatni.
4: És ha már nem csak hallgatni, hanem közösségben megélni szeretnénk a mesét, hogyan született meg a mesekocsma ötlete, és merre gurul most tovább majd a mesekocsma? Hol találkozhatnak önnel?
5: Oda gurul, ahova csak hívnak, elgurul. A mesekocsma az úgy indult itt nálunk vajdaságban, hogy ugye hallották egy mesélet akkor már sok-sok éve, és kérdezik, hogy jó van, mindig csak színpadon fogsz mesélni, úgy nem. És mondtam, jó van, legyen. És kocsmába összehívtuk a népet. Első mesekocsma az két kocsmába volt, mentünk egyikbe a másikba, onnan vissza az elsőbe, szépen tele voltak. Azóta megszokták minden évben, tehát volt egy pár év kihagyás, ez igaz, és onnan túl viszont minden évben, január, a tél, rájön a nép, akkor kihirdetünk egy hétköznapot, tehát ezt direkt úgy csinálom, hogy a kocsmárosnak, amikor a leggyengébb napja van, hogy akkor szívesen be is engednek minket, és akkor bemegyünk. 70-80 ember össze tud szaladni egy ilyen mesekocsmára, akik persze ott ugye a kocsmáratnak fogyasztanak. Ő neki az a jó, nekem az jó, meghallgatnak, ő nekik az, hogy meséljenek nekik valamit, mindenki jó jár.
4: És a felnőtt gyerekek pedig hallgatják a meséket.
5: Igen. Tehát a mesekocsmában viszont, hogy milyen mesék mennek, az nincs eldöntve. Az ott helybe, tehát ki mennyit bír el. Van, mikor kérik direkt a pajzán népmeséket, van, mikor azt mondják, hogy ne olyan legyen, most valami szépet akarunk hallani, akkor olyat lett. Tehát nincs senkire ráértette. Igen, azért tartjuk későn, tehát ez mindig éjjel van, hogy ott kisgyerek nincsen. Hogyha bármilyen igény van, akkor azt azért minket elmegyik mesélni. Mert ha lesz kisgyerek, akkor megvan, hogy milyen mesét nem fogunk mondani, az még nem az ifjúknak való, az a felnőtteknél. De hogyha akarnak nyolacskás mesét hallgatni éjjel a 60 évesek, 70 évesek, akkor olyat fogunk mesélni.
4: Kanyarodjunk még egyszer vissza a végére, csak hogy mit üzenne a hallgatóinknak? Miért fontos, hogy meséljünk gyermekeinknek, és miért érdemes felnőttként is időről időre visszatérni a mesék világához?
5: Tehát rengeteg tudok mondani. De első az, hogy megmondassa az ember fantáziáját. Ez most már bebizonyított tény, hogy aki rendszeresen hallgat népmesét, egy-másképp jár az agya, szókincse bővül, tehát egész másképp fogja látni a világot. Azt mondták, sokkal jobban főtalálja magát adott helyzetekbe, vagy bonyolult helyzetekbe is, a fiatal, a idős, bárki, és visszamegyik, tehát tanítást. Egy nagyon nagy rejtett ősi tanítás van benne a mindenkorra. Tehát bármilyen helyzetben egy népmese, az mindig kerek. Ott a gonosz elnyeri a méltó büntetését, a jó elnyeri a méltó jutalmát. Ahogy annak lennie kell. Na most ez a mai világban többé-kevésbé, hogy van, hogy nincs. Ez nem rántatódik, mi csináljuk a mi dolgunkat. Egy útmutatás adunk szinte az embereknek, akiknek erre van egy.
4: Talán a mesék éppen azért maradnak.
5: Bocsánat, de viszont ugyanúgy akár egy szórakoztató élmény is lehet. Tehát aki nem akar ezért nagyon filozofálni, meg elmondoskodni, hogy leüljön, hallgat egy történetét, meghallgassa, van akinek ennyi is elég.
4: Tehát a mesék mindig élnek, és mindig szükség van rájuk, és éppen ezért maradnak velünk évszázadokon át, mert miközben a világ körülöttünk változik, az emberi kérdések nagyon is hasonlóak maradnak. Útnak indulunk, próbákkal találkozunk, néha segítőkre lelünk, és közben talán egy kicsit önmagunkat is jobban megismerjük. Éppen ezért jó, ha időnként, felnőttként is helyet hagyunk életünkben a meséknek. Toldi István mesemondóval, a Mesekocsma szervezőjével beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést!
5: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: Búcsúzom önöktől, ugyanis a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk, rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja majd önöket, amelyben Dezső Péter ferences szerzetes, aki magyar nemzetiségű házfőnökként vezeti a szabadkai ferences közösséget, mesél majd munkájáról, küldetéséről. Az óra elején technikus váltás is történt, Nagy Viktor kollégámat Szabó Tibor váltotta a túloldalon, így azóta ő felel azért, hogy minden a megfelelő pillanatban is a megfelelő hangon szólaljon meg. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép délután kívánok!

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett.
5: Választások 2026.
4: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki. Ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát.
5: Választások 2026.
4: 26 évvel ezelőtt, 2000. október 5-én döntötték meg a szerbiai tüntetők Slobodan Milosevic rezsimjét. A tömeges megmozdulások azt követően kezdődtek el, hogy Milosevic nem volt hajlandó elismerni a szeptember 24-én megtartott elnökválasztás eredményeit, ugyanis alul maradt Vojislav Koštunicával szemben, aki a szavazatok 52,54%-át szerezte meg. Szerbia számos városában indultak meg a tüntetések, a központi helyszín azonban Belgrád volt. Október 5-én autóbuszokkal, buszokkal, kamionokkal érkeztek a tömegek a parlament előtti térre. Az ellenzéki rádiók 700 ezer körülre becsülték a tiltakozók számát, míg a rendfenntartók kevesebbet, csak 70 ezret jelentettek. A tüntetés során a rendőrök könnygázgránáttal próbálták meg szétoszlatni az embereket, de eredménytelenül. Az összecsapásokban 2 ember életét vesztette, 65-en pedig megsérültek. Másnap, október 6-án Milosevic megjelent a televízióban és beismerte választási vereségét. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. Tegnap este a nagybecskereki Nepomuki Szent János Székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának a megkoszorúzásával és alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. A kegyeletadást 22. alkalommal szervezte meg az Emanuel Kamara kórus. Lázár Vilmos Nagybecskereken született, Temesváron élt és az aradi emlékoszlop kriptájában nyugszik. Emlékét 2005 óta a Székesegyházban emléktábla őrzi, melyet Váradi József és neje Cikajló Ágnes állítattak.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a derült napos idő, csapadék nem valószínű a térségben.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

ha azt is, hogy mégsem. Lő a fogságban, meghal, ha meghalsz is érte. És ha megkapod, attól csak a hiánya nő. Vele betelni nem tudsz, mert ő az a lány, az az örökké asszony, a nő.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Dezső Péter ferences szerzetes személyében magyar nemzetiségű házfőnök vezeti a szabadkai ferences közösséget, hivatása során missziós utakra is eljutott, többek között Peruba és Amazóniába. Hogyan vezetett az útja a ferences rendig, milyen tapasztalatokat hozott magával missziós szolgálataiból, és mit jelent számára a Szabadkán szolgálni? Dezső Péterrel Szabó Hangya Teréz beszélgetett.
2: Atyát régóta ismerjük, mert szolgált már itt Szabadkán, de erre majd sort kerítünk, viszont Apatinban született, és bizony nem erre a pályára készült, ahova végül is jutott, hanem egészen más foglalkoztatta, de hogyan indult el a ferencesek iránti érdeklődése?
3: Hát igazából én itt fejeztem be tanítóképzőt, ugye Szabadkán, és akkor itt az egyetemi éveim alatt kerültem szorosabb kapcsolatba az itteni ferencesekkel, és akkor ide kezdtem eljárni, ministrálni, és akkor fokozatosan jött ez az Istentől való hívás, amikor éreztem a szívembe, hogy én is ferences szeretnék lenni, és akkor ebben a rendházban, ahol most vagyok házfőnök, ide jelentkeztem, és ez a horvát tartománynak az egyik háza, és így lényegében én a horvát, a zágrábi tartományba jelentkeztem, és akkor ott kezdtem el a képzést, tehát Horvátországban.
2: És Budapesten is folytatta?
3: Igen, tehát a képzés után ugye Szamobor Rijéka, és utána a tanulmányaimat, ez már a teológiai tanulmányokról van szó, azt Rijékában és Zágrábban kezdtem el, majd lehetőségem volt arra, hogy Magyarországon tanuljak, úgyhogy lényegében ott diplomáltam Budapesten.
2: Akkor tulajdonképpen egy szinten beszéli mind a két nyelvet, tehát a horvátot is, meg a magyart is, tehát a mindennapi szolgálatban is jó.
3: Hát igen, jó ez a magyar az anyanyelvem, de hát egy 10 évet éltem Horvátországban, úgyhogy szerintem most már felső szinten beszélek horvátul is.
2: És nagyon érdekes az életútja, vagy a szolgálati útja, mert Horvátországban volt először, aztán 17-ben már Szabadkán szolgált, aztán itt egy kicsit belekóstolt az újságírásba is, úgyhogy ha megengedik, kollégának is nevezhetem, mert hiszen a Hitéletnek a szerkesztője volt egy jó ideig, meg hát írásai rendszeresen jelentek meg, aztán közben Dél-Szudánba utazott, mert...
3: Hát lényegében a rend, a ferences rend keresett misszionáriusokat, és akkor én úgy gondoltam, hogy miért ne mennék el, és próbálnám ki ezt a lehetőséget, úgyhogy lényegében én csak 3 hónapot töltöttem, egy ilyen próbaidőt Dél-Szudánban, de hát mindenképpen nagyon gyümölcsöző volt ez a 3 hónap az ott létem, sok mindent tapasztaltam, és valóban érdemes elmenni, ha csak ilyen rövid időre is.
2: Akkor egyszer rádió keresztül már hírt adtunk erről, föl tudtam hívni az atyát, és beszélgettünk az ottani életről. Hát bizony nem volt könnyű. Emlékszem rá, hogy menekült sátortáborról beszélt, ahova senki nem járt ki. Szentmisékünk erről, föl tudtam hívni az atyát, és beszélgettünk az ottani életről. Hát bizony nem volt könnyű.

0: folytában az eső, ilyenkor minden átázik, minden sáros, megjelennek a szúnyogok, amelyek maláriát terjesztenek, úgyhogy mindenki beteg. A száraz időszakban pedig a napon nem tudom, 70 fok van, és akkor el lehet képzelni, hogy az a sátor alatt hány fok van, és úgy élnek azok az emberek, 10 000 ember él a mai napig úgy ott bezártan abban a táborban.
1: Ilyen most a körülmények között élnek, akkor mennyire tudtak, vagy mennyire akartak odafigyelni az atyára, hogy mit prédikál, vagy miről beszél, vagy mit próbál segíteni?
0: Nekem ez egy nagyon nagy élmény volt ott velük misézni, mert ellentétben velünk, amikor mi elmegyünk a misére, mi nem vagyunk egzisztenciálisan jelen a misén annyira, mint ők, mert nekünk van egy háttérbiztonságunk, tehát mi támaszkodunk a fizetésünkre, az anyagi dolgainkra, és amikor elmegyünk a misére, akkor esetleg megköszönjük ezeket a dolgokat az Istennek, de egzisztenciálisan nem kapaszkodunk belé, hiszen mi ezekben a dolgokban kapaszkodunk jobban, mint az Istenben, de nekik nincs semmiük. És amikor ők vesznek részt a misén, akkor ők a teljes lényükkel ott vannak, dicsőítik őt, sírnak, nevetnek, az érzelmeiket kifejezik, nem sietnek sehova, tehát nekem ez papként megélni, ezeket a hívőket látva, az ő imádságaikat, ez egy hatalmas élmény volt.
1: És azok az emberek, akik ebben a nagy táborban élnek, mind keresztények?
0: De általában igen, tehát Dél-Szudán keresztény állam, Szudánnal ellentétben, amely muszlim állam. Úgyhogy ők ezért is harcoltak 50 éven keresztül, hogy kiharcolják a függetlenségüket.
1: Hát nem lehet könnyű a sorsuk, meg hát atyának se lehetett könnyű dolga ott.
0: Hát annyira
1: tudott segíteni
0: nehéz.
1: Valamennyit, legalább lelki táplálékban?
0: Hát én csak próbaidőn voltam ott, nyilván az egész nyelvi struktúra is ott érdekes, hisz nem beszélhetünk egy népről, hanem ezek törzsek, és minden törzsnek megvan a saját nyelve, a saját kultúrája. Ők egymás között az utcán arabul beszélnek, arabul kommunikálnak, és a harmadik nyelvük az angol. És akkor hát én angolul próbáltam valamit, ugye igazából aki ott marad, annak vagy arabul kellene megtanulnia, vagy egy törzsi nyelvet.
1: És volt összehasonlítási alapja, mert előtte viszont Kanadában, ha jól emlékszem,
0: Ausztráliában
1: volt, igen. Ahol hát horvátoknak misézett, és hát nyilván jobb körülmények között élnek.
0: Nyilván.
1: És egyik is idegen, másik is idegen ország, idegen föld, és micsoda különbség van az életükben.
0: Tehát ég és föld különbség van. Nem is lehet összehasonlítani, tehát ez egy fejlett ország, ugye Ausztrália. Nekem kicsit túlságosan mesterkélt. Az emberi kapcsolatok is érezhetően nincs bennük olyan élet, mint amely a normális kellene, hogy legyen. Tehát ez nem lehet így elmondani, de...
1: Fogyasztói társadalom hatása
0: igen,
1: nyilván.
0: Igen.
1: És akkor egy kis időre hazajött atya Dél-Szudánból, Horvátországban.
0: Horvátországban, igen.
1: Nekünk az még mindig haza, mi idősebbek
0: igen.
1: Még úgy jelezzük, hogy ez a térség, ez a miénk. És akkor újra elszólították misszióba, 2023-ban Peruba, még messzebb ment.
0: Cérnékben voltam, ott Novagradiskánál voltam, szintén házfőnök és plébános, és akkor a Gellért atya, aki ide valósi, ugye, Szabadkán nőtt fel, magyar, ő már 50 éve van Peruban, ott is szentelték pappá, majd később püspökké, és az ő püspöksége akkora területen fekszik, mint egész Horvátország, 40 pappal. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha Horvátországban összesen 40 pap volna.
1: Ami és nagyon akkor kevés.
0: Ő állandóan keres segítséget, papokat, misszionáriusokat, és akkor, amikor ő meghallotta, hogy én voltam Afrikában, és nyitott vagyok a missziók felé, akkor ő rögtön megkért arra, hogy menjek ki neki segíteni, úgyhogy így sikerült Amazóniába jutni.
1: Hát ott se volt könnyű, erről is beszélgettünk már, hogy bizony nagyon távol esnek a települések egyik a
0: igen.
1: Másikától, nagyon mosta körülmények vannak, és mostoha környezet, ha szabad így,
0: hát igen,
1: környezet.
0: Ott is van ez az első.

0: időszak és a száraz. Amikor esik az eső, akkor hát ilyen patakot képződnek, és a hegyről viszik le a törmeléket, a sziklákat, ilyen útzárak keletkeznek, ez ráesik az útra, eltorlaszolja, nem lehet tovább menni, akkor ilyen 4-5 órákat kell ott várni. Utak nincsenek, egy idő után elfogy az aszfaltozott út, akkor csak csónakokon lehet, tehát a folyókon lehet közlekedni. Ilyen 10 órákat utaztam a folyókon, vagy éppen az Andokon keresztül, ahol 5000 méterig kellett fölmenni, aztán ugye ereszkedtünk le megint, és akkor a hegyi betegség, meg mindenféle érdekesség.
1: Sok a hívő ott Peruban? Kikkel találkozott?
0: Hát a perúiak lényegében katolikusok. Amazóniában viszont későn kezdődött el a katolikus misszió, ezért ott főleg protestánsok vannak. Úgyhogy ez még egy kihívás ugye számunkra.
1: És újra tapasztaltatja, mint missziós ferences sok mindent ebben a távoli országban is, és akkor megint hazajött 25-be, és egy nagyon rövid ideig volt Szurcsimba, szinte említésre sem méltó, és akkor hazajött Szabadkára, hogyha igen, szabad így mondani, bár apatini születésű, és hát itt a ferencesek rendfőnöke, vezetője lett. Azt hiszem, hogy fölérnek itt a feladatok azokkal, a missziós feladatokkal, amelyeket ezekben a távoli országokban végzett. Mennyi munka van most a ferencesek?
0: Hát igen, most ha Szurcsint nézem, mert ott nagyon kevés hívő volt, kevés a katolikus, ott igazából nem volt lehetőségem pasztorális munkára, úgyhogy azt a szabadidőmet inkább írásra használtam ki. Tehát, hogyha ezt a két életmódot hasonlítom össze, akkor itt most nagyon sok a munka, ugye ez mégiscsak a Szabadkának a központjában vagyunk, relatívan sok hívő jár hozzánk, mindenféle pasztorális kínálattal szeretnénk ellátni a híveket, úgyhogy most így elég elfoglaltnak érzem magam.
1: Mi a dolga a rendfőnöknek, mert hát olyan nagyon sok paptársa nincs, aki segítene, vagy akár barát, aki segítene, testvér, ahogyan önök nevezik, azt hiszem. Hogy győzi akkor az itteni munkát?
0: Tehát a házon belül ugye vannak feladatok, azokat én látom el, mindenféle szervezésben kell részt vennem, mindenfelé hívnak, akkor ugye képviselem a rendházat, vagy engem hívnak meg lelki gyakorlatot tartani, vagy valamilyen előadást, vagy prédikálni, nyilván a prédikációra is készülni kell, a hittan csoportoknak az anyagát is el kell készíteni, ma szentségimádás lesz, hát egy csomó minden, bibliaóra.
1: Itt is sok a feladat, egyedül misszionálni talán nem kell, bár igen, azt mondják, hogy Európában már jobban van szükség, igen, a misszionárosokra, mint a távoli országokban. Ettől eltekintve szívesen jött úgymond haza?
0: Persze, hát én otthon vagyok most. Lényegében Dél-Amerika után, bárhol is legyek most itt Európában, otthon vagyok. Úgyhogy az annyira egy más világ, annyira különböző világ az európaitól, hogy Európában otthon érzem magam.
1: Ez jó, mert akkor több ideje van biztos nem csak idézőjelben a templomi feladatokra, hanem másra is, mert tudjuk, hogy 6 könyvet írt összesen, de a legutolsót azt már Szabadkán mutatta be, ahol verseket és novellákat foglalt egy csokorba.
0: Útleírások, versek, novellák, igen.
1: És ezen kívül hát van a Mária Rádióban egy külön műsora. Én azért érdeklődnék, hogy a nehéz kérdések nyomában ez a címe a műsorának, igen, hogy miért volt erre szükség? Én gondolom, hogy a problémás esetekkel jelentkezhetnek a hívek, hát, az atyának. Úgy érezte, hogy itt van egy kis hézak, amit nem tudott eddig a rádiósa betölteni?
0: Hát igen, mert ezekről a témákról nem nagyon beszélünk. Annyi téma van, ami így állandóan feldolgozásra kerül, de viszont vannak olyan tabu témák, uh-huh, amelyeket társadalom szintjén sem igazán dolgozunk fel, nem is igazán írnak róla, nem is beszélünk róla, nem is hallunk róluk. És akkor ezeket a témákat szerettem volna így előhúzni, és akkor a hit fényénél megbeszélni másokkal.
1: Mit jelent egyáltalán a szerzetesi élet az atya számára? lemondást, ahogyan ugye a legtöbbet lehet arról olvasni, meg tudni, hogy a ferencesek azok ugye szegénységi fogadalmat tesznek, és hát a mai 21. században már ez nem kötelező, hogy azért ennyire szegényen éljenek.
0: Igen,
1: meg
0: nyilván nem vagyunk szegények, de szerényebben élünk, és ami a legfontosabb, hogy legalábbis az én részemről, hogy az Isten gondviselésébe szeretnék én is Szent Ferenc mintájára kapaszkodni, és akkor ezeken a kereteken belül lehet értelmezni a missziós munkámat is, hiszen az ő gondviselésére támaszkodva tudtam elmenni Afrikába, vagy éppen Peruba, vagy itt lenni, vagy Szurcsima, vagy Horvátországban, tehát amit az Isten számomra ad és rendez, és akkor hát én ezt elfogadom, és rábízom magam, és akkor dolgozunk.
1: A tevékenysége alapján atyáról az a vélemény vagy nézet alakult ki, hogy ön az a szerzetes, ferences szerzetes, ahol mindenütt megleli a jó Istent.
0: Igen.
1: Hogy mi a titka?
0: Hát nem tudom igazából.
1: Hogy tudjuk mi azt egyszerű emberek elképzelni, hogy mindenben, a rosszban is, a jóban is, a nehézségben is, a gondban is meg lehet találni az Istent.
0: Az Isten meghalt a kereszten, és pont ezzel mutatja meg, hogy nincs olyan nehéz élethelyzet, amiben ő ne lenne jelen. Nyilván ő benne van, a fájdalomban is, a szenvedésben is, a keresztben is, az egyedül létben, ezt mi nagyon jól megtapasztaljuk, nem csak a szerzetesek vagy a papok, hanem a családban élők is, a magány az mindig ott van, és hogy ezekben az élethelyzetekben akkor fel kell ismerni az Isten jelenlétét, mert ott van, de nekünk fel kell ismerni, hogy ott van, és akkor ránézni, hozzáfordulni, és megköszönni az egyszerű dolgokat, észrevenni, hálásnak lenni, elégedetnek lenni.
1: Ez azt jelenti, hogy az örömhír a legnagyobb kegyelem, vagy a legnagyobb öröm, az örömhír eljövetele, amit a Szentlélek hordoz, ugye, az egy szerzetesnek nagyon-nagyon sokat számít, nagyon sokat jelent, és a hívőkkel ezt hogyan lehet ezt megbeszélni, illetve elmagyarázni nekik, hogy az örömhírnek
0: hát,
1: milyen szerepe van?
0: Igazából élni kellene, ugye ezt, a Szentlélekkel teli életet, és aztán a példával mutatni, életpéldával előjárni, mutatni, és utána kéne, vagy lehetne erről beszélni is, hogy amit én megélek, azt hogyan élem meg. Hangsúlyozom még egyszer, hogy az Istennek a gondviselésére való támaszkodás az egy ilyen alappillér, és lényegében akkor rájön az ember, hogy a boldogsághoz nagyon kevés anyagi dologra van szüksége az embernek.
1: Ma a 21. században ezt elég nehéz elhitetni, akár még a hívekkel is. Főleg a fiatalokkal mennyire lehet ezeket a gondolatokat megbeszélni, meggyőzni őket, ránevelni őket a példán túl?
0: Hát sajnos hozzánk nem járnak fiatalok.
1: És a hittanosok?
0: Tehát nem vagyunk plébánia.
1: Ja, igen.
0: És akkor hozzánk azok a hívek járnak, akik lényegében a saját plébániájukon nincsenek jelen, hanem hozzánk járnak. Viszont nincsenek hittanosaink, nincsenek gyerekek, nincsenek ministránsok, nincsenek fiatalok, úgyhogy velük ezt nem tudom megbeszélni.
1: Nagy baj, mert egyébként az idősebb generáció nagyon szeret a barátokhoz, ahogy mi hívjuk itt szabadkaiak a ferenceseket, a barátokhoz eljárni, és az a templom, ahova szívesen mennek ünnepkor is, sőt, igen, hétköznapon is. Nyilván nem véletlen, hogy állandó jelleggel nyitva van az ajtó, ugye ott a Szent
0: Anton
1: szobornál. Ugye egész nap, és be lehet menni. De hát azért elvárják talán a hívek azt, hogy az atya igenis győzködje őket.
0: Hát lényegében ezt csinálom, tehát a prédikációim alkalmával, hittanórák, a bibliaóra, tehát van egy csomó kínálat, és hát akit érdekel, az eljöhet, és akkor beszélgethetünk ezekről a lelki témákról, akár a rádióban ugye meghallgathatja ezeket a nehéz témákat, ahogy a műsor címe is mondja.
1: tehát a rádióban, az írásaink keresztül, a prédikációink keresztül végül is.
0: Mire hát, akár személyesen is.
1: És személyesen is lehet kérni ugye audienciát. Igen. Nyilván. És mire ösztönzi-e a híveket, akik hát a sajátjuknak tekintik a Barátok templomát, és rendszeresen eljárnak. Mire buzdítja őket, hogy beszélgessenek Istennel? Vagy,
0: persze.
1: Vagy csak már ha egymással beszélgetünk, az is jó, de ha még a pappal beszélgetünk, az a még jobb, és a legjobb az, hogyha Istenhez merik
0: szólni. Az Isten kapcsolat a legfontosabb. Tehát amikor valakivel beszélgetek, bármilyen témával kapcsolatban, ahogy ő beszél, és amiről beszél, rögtön tudok következtetni az ő Isten kapcsolatára, hogy tehát azok az értékek, amik szerint ő éli az életét, és ahogy beszél a világról, ugye tükrözi az ő Isten kapcsolatát, és akkor rögtön mondom neki, hogy próbáljon az Istennel kommunikálni, beszélgessen vele, forduljon hozzá, helyezze a jelenlétébe önmagát, hiszen az Isten mindig jelen van, mi vagyunk azok, akik olykor nem vagyunk jelen az Isten számára, tehát be kell helyezkedni az Isten jelenlétébe, és beszélgetni vele, ráhagyatkozni bizalommal, és akkor megérezhetjük az ő jelenlétét, az ő segítő jelenlétét, az ő kegyelmeit, a Szent Lelkét, és akkor már sokkal könnyebb.
1: Én csak azt tudom kívánni akkor atyának, hogy ebben a törekvésében, ebben a beszélgetéseiben a hívekkel sok sikere legyen, tehát tudja meggyőzni. Köszönöm. A híveket arról, hogy valóban így van, a saját példájával is, és hát még egyszer gratulálok ezzel a nehéz szolgálathoz, feladathoz, hogy házfőnöknek lenni azért nem egy könnyű dolog. Nagyon köszönöm Dezső Péter atyának, aki most a Szent Mihály Ferencesek rendház vezetője, illetve rendfőnöke, gvárdiánja.
0: Házfőnöke.
1: Házfőnöke, igen. Gvárdiánja még, ahogyan igen. Szoktuk nevezni. És hát sok sikert kívánok abban, hogy először az atyával járuljanak hozzá a hívek ahhoz, hogy Istenhez eljussanak az atyával való beszélgetésen keresztül, és remélem, hogy akkor több fiatal is jár majd a Barátok templomába.
0: Köszönöm. Jó kívánságokat, és köszönöm a lehetőséget.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
4: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock estiskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkonet. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papír alapú számla helyett az elektronikus változatot használják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EPS Uvidu Rácsun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számla küldés módja. Emellett az EPS ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Szijjártó Péter szerint egész Magyarország számára siker a kínai BYD szegedi gyárának építése. A volt külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülése előtt azt mondta, a beruházáshoz kapcsolódó állami támogatások a hasonló nagyságrendű fejlesztéseknél megszokott szint alatt maradnak. Szijjártó szerint súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg a beruházással kapcsolatban. Azt is hangsúlyozta, hogy a BYD európai gyárért több ország versenyzett, ezért sikernek tartja, hogy Szegedre esett a választás. A volt miniszter a vendégmunkások alkalmazásáról is beszélt. Szijjártó Péter egyébként júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél vállal vezetői pozíciót. Tegnap este a nagybecskereki Nepomuki Szent János Székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának a megkoszorúzásával és alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. A kegyeletadást 22. alkalommal szervezte meg az Emmanuel Kamarakórus. Lázár Vilmos Nagybecskereken született, Temesváron élt és az aradi emlékoszlop kriptájában nyugszik. Emlékét 2005 óta a Székesegyházban emléktábla őrzi.
3: Sport.
4: Sikeresen szerepeltek a szerb utánpótlás birkózók a horvátországi Koprivnicában rendezett Balkánbajnokságon, ugyanis a szerb színekben játszó versenyzők összesen 17 érmet szereztek, 2 aranyat, 7 ezüstöt és 8 bronzot. A 3 korosztályban több mint 900 sportoló indult. A juniorok között Habi Orsolya és Dusan Stokić balkánbajnoki címet szerzett, míg Mihajlo Alempievics és Zobi Krisztián ezüst, Danilo Aksentievics, Milan Majski és Gyuri Iringó pedig bronzérmet nyert. A szerb U20-as válogatott ezzel a csapatversenyben a 3. helyen végzett. A kadétok között Fodor Martin és Berkec Gabriela ezüstérmet szerzett, míg Todor Aksentievics, Fehér Benjamin, Kovács Krisztián, Andrej Rajacic és Dobó Dániel bronzérmes lett. A 15 év alattiak mezőnyében Pavle Radivojevic, Habi Dávid és Dragan Tankosic állhatott a dobogó második fokára. A szerb fiatalokra hamarosan újabb megmérettetés vár, hiszen október 12-e és 18-a között Las Vegasban rendezik a junior világbajnokságot, a felnőtt világbajnokságot pedig október 24-e és november 1-e között tartják Kazahsztánban.
3: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén 25 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a derült idő, csapadék nem lesz a térségben.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Október 7-én és 8-án Zentán rendezik meg a Suli és Edu Expo oktatási kiállítást, amely elsősorban a továbbtanulás előtt álló fiataloknak nyújt segítséget az eligazodásban. A részletekről pedig Varjú Potrebit Tatjanát, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagját kérdezzük. Üdvözlöm a műsorban!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi a legfontosabb célja az idei Suli és Edu Expónak, és milyen hiánypótló szerepet töltenek be ezek a rendezvények?
2: Ezek a rendezvények nagyon szépen megmozgatják a középiskolásokat, akik a pályaválasztás előtt vannak, és felsőoktatási intézmény indulnak, és nagyon nagy érdeklődéssel látogatják az Edu Expót. Szinte mondhatnám, hogy minden magyar nyelven tanuló középiskolás eljön erre a rendezvényre, és egy interaktív beszélgetés során itt megismerkedhet az adott főiskola vagy egyetem kínálatával, programjaival. Ez azt bizonyítja, hogy ebben az évben is bejelentkeztek a tanulók, mintegy 671 középiskolai tanuló és 39 kísérő pedagógust várunk, azaz fogadunk október 7-én szerdán. Maguk a kiállítók is nagyon szívesen veszik ezt a felhívást, ezt a rendezvényt, hiszen az Edu Expóra 20 kiállító jelentkezett be, 15 felsőoktatási intézmény, egy kollégium, két oktatással foglalkozó diák és ifjúsági szervezet, valamint a Rákóczi Szövetség is, mint kiállító bejelentkezett. Természetesen a Magyar Nemzeti Tanács is, hiszen nagyon fontos időben tájékoztatni a leendő egyetemistákat a tanács felsőoktatási ösztöndíj programjairól.
1: És beszéljünk arról, hogy mennyire fontos szempont az iskola választásnál, hogy a fiatalok megismerjék a vajdasági lehetőségeket, és akkor ilyenkor nem feltétlenül abban gondolkodnak, hogy akkor átmennek más városba vagy külföldre, hanem itt helyben, mert látják, hogy mit is kínálnak.
2: Igen, ez a célja mindkét expónak, hiszen azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az itthon tanulás is lehet olyan minőséges és érdekes, és adhat a tanulók kezébe olyan szakmát, amivel a későbbiekben szeretnének foglalkozni. Vonatkozik ez a középiskola kiválasztására is, hiszen a Suli Expót ugye negyedik alkalommal szervezi meg a Magyar Nemzeti Tanács, még az Edu Expo egy régebbi eredetű, tehát a magyar tannyelvű tanítóképző karral 10. alkalommal karöltve szervezzük meg, de a Suli Expo egy nemrég életre hívott rendezvény, hiszen az általános iskolásoknak is nagyon fontos biztosítani a pályaválasztás mindenféle olyan programját, amivel megsegítjük ugye őket a döntésben, és a Suli Expo is nagyon látogatott, és szinte mondhatom azt, hogy minden általános iskola bejelentkezett, ahol van magyar tanítás, összesen 1257-en jelentkeztek be, ebből 1155 8. osztályos tanuló és 118 kísérő pedagógus. Na most ezt akkor látjuk, hogy 118 kísérő pedagógus, tehát ennyi tagozat, ennyi osztály jön szinte Vajdaság minden településéről. És ez nagyon nagy öröm számunkra, szervezőknek, hiszen azt látjuk, hogy egy olyan rendezvényt kínálunk az oktatási ugye, intézményeknek, ahol megsegítjük az ő törekvéseiket, hiszen ők egész évben foglalkoznak a gyermekek pályaválasztásával, de itt valahogy ezen a Suli Expón egy nagy zsongás, egy nagy kínálat, tehát minden olyan érdekes program, szórólapok, anyagok, filmek, vetítések, kiállítések, és az az interaktív beszélgetés ugye a kiállítókkal, ahol kérdéseket lehet feltenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel a két rendezvénnyel a magát, a, ugye a pályaválasztás és a pályaorientációt, elnevezési ugye kötelező programot az átlám, hogy ezzel a két rendezvénnyel a magát, a, ugye a pályaválasztás

0: karriert is válasszanak saját maguknak, és ez az interaktív rendezvény esemény, ez hozzásegítheti őket, hogy a lehetőségeket még jobban meg tudják ismerni.
1: Ez így van. Sok esetben, amikor a külföldön való továbbtanulást említjük, akkor itt nem igazán a gyermek döntéséről van csak szó. Nagyban befolyásolják ekkor a szülői ugye, vélemények és elvárások. Hallottunk már olyan példát is, hogy a Suli Expo után a gyermek pontosan tudta, tehát 8-os korában így ősszel, pontosan tudta és eldöntötte már azt, hogy milyen középiskolába szeretne itthon tovább tanulni. Azért is szervezzük ebben az őszi időszakban, hogy minél hamarabb ezt a kínálatot a 8-os diákok elé tegyük, hiszen hogyha a magyarországi középiskolai továbbtanulást válaszza, ugye ott már télen, tehát februárig be kell jelentkezni, és valahol itt, hogy megfogjuk őket még 8. osztály elején, és az osztályfőnökök erre tudnak építeni, hiszen az osztályfőnökök is nagyon-nagyon fontos szereplők a gyermekpálya választásában, hiszen osztályfőnöki órákon is sokat kell erről beszélgetni, és ez is jó, hogy maguk az osztályfőnökök is tisztában vannak azzal, hogy mi a vajdasági kínálat magyar nyelven, ami a középiskolai szintet illeti, ugyanígy a középiskolásoknak, tehát ugyanígy viszont a felsőoktatási intézmények kínálatának lehetőségét megismerhetik úgy a diákok, mind az osztályfőnökök.
0: És a végére még egyetlen dolgot rákérdeznénk, mert ugye a szülőket említettük, mennyire jellemző, hogy esetleg a Suli Expo-ra szülők is ellátogatnak?
1: Ellátogatnak, mégpedig főleg a zentai szülők, ugye, hiszen Zentán nagyon sok általános, vagy hát sok négy általános iskolánk és középiskolánk van, és ilyenkor természetesen a szülőnek ugyanolyan lehetősége van ezt a két szép rendezvényt meglátogatni, de már olyan is volt, hogy a szülők autóval érkeztek, tehát azt jelenti, hogy vidékről, valahonnan, és öröm számunkra azt, hogy a szülő is látja e két nagy rendezvény kínálatát.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresnek megvételre Káma 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 0089-es számon lehet. 064 242 0089. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást is. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet, megismétlem még egyszer, 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, 5 évtizede szolgálja a népi építészet értékeinek megőrzését és kutatását az Ibun Miklós Építéstudományi Kar Népi Építészeti Tudományos Diákköre. Az NTDK 50 jubileumi programsorozat részeként szakmai konferenciát rendeztek a Pesti Vigadóban, ahol bemutatták az évfordulóra készült építészeti vándorkiállítást, amelynek vándorzászlaját a nyugatbácskai közreműködők vették át. A tárlat vasárnap a Doroszló Szentkútra is megérkezett. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Váradi Balázs doktorandusz, az NTDK vezetője tartott szakmai előadást, a programot pedig irodalmi összeállítás is színesítette. Kolléganőnk Lenner Tíme a helyszíni riportját hallják.
2: Váradi Balázs doktorandusszal, az NTDK vezetőjével beszélgetek. Mit tartalmaz ez az értékes, értékmentő kiállítás?
3: Hát a kiállítás alapvetően megpróbálja felölelni azt az 50 éves, vagy hát igazából több mint 50 éves munkát, amit a Népi Építészeti Tudományos Diákkör úgymond letett az asztalra. Igyekeztünk bemutatni magukat a táborokat, az évente szerveződő felmérőtáborokat, ez kiegészíti az emellé bejött építőtáborok, a különböző egyéb hajtások, különleges helyzetek bemutatása is egy-egy tablón.
2: Hogy néztek ki ezek a táborok? Mit adtak a hallgatók számára, hogy összegezni kellene ennek a folyamatát, hangulatát?
3: Hogyha felmérő táborról beszélünk, akkor ez egy 10 napos, 2 hetes nyári szünidei szabadidőben végzett tevékenység, ahová 20-30 építész hallgatóval együtt 1-2 oktató vonul ki. Előre egyeztetett, végigjárt, kigondolt helyszíneken, ahol tulajdonképpen van mit mérni, van mit menteni a környezet, a település, vagy a település hálózatnak a népi építészeti emlékeiből. És az alatt a 2 hét alatt 3-4 fős kis csoportok mérnek föl körülbelül annyi épületet, ahány hallgató jelenik meg a településen vagy településeken. Itt Doroszló, Gombos és Szilágyi esetében mind a 3 településen végeztünk felméréseket, és ha jól emlékszem, 24 épületet dokumentáltunk részletes 2 hét alatt. Úgyhogy hát így kapcsolódom én személy szerint ide, hogy nekem az itteni Doroszló, Gombos, Szilágyi, Nyugat-Bácskai tábor volt az első NTDK-s élményem.
2: Ennek a kiállításnak mi lesz a sorsa?
3: Hát már az is beszédes, hogy itt október 2-án a Pesti Vigadó dísztermében nyitottuk meg, és indítottuk útjára tulajdonképpen ezt az ünnepség sorozatot, és vele együtt a kiállítást is, úgyhogy ennek keretében adjuk át itt a nyugatbácskaiaknak, hogy töltsék meg tartalommal, úgyhogy jelen pillanatban nekem fogalmam sincs arról, hogy az elkövetkezendő 1 hónapban milyen események fognak itt zajlani, de bízom a helyiekben. És nagyon beszédes az, ahogy amikor előző nap a határ átkelés során a határőr hölgy csodálkozva kérdezte, mikor így válaszoltunk neki, hogy hát ez a kiállítás, igen, egy budapesti egyetem által készült, és igen, Doroszlóra, egy faluba megy, és hát hitetlenkedve fogadta a dolgot, de végül is elengedett minket, szóval ez a lényeg valójában, hogy igen, és annak ellenére, hogy mi egy budapesti székhelyű egyetemen végezzük a munkát, és úgymond kirajzásszerűen látogatunk el a Kárpát-medence minden szegletébe, igenis elhozzuk azokra a vidékekre, azokra a falvakba, amiknek az építési kultúráját mi igyekszünk a saját módszereinkkel támogatni, védeni, őrizni, archiválni. Úgyhogy innen, ha minden jól megy, novemberben átkerül Erdélybe, szintén egy kisebb településre, Gyergyócsoma falvára, és ott az ottani közösség és az ottani építész közeg veszi úgymond birtokába ezt a kiállítást, vagy hát használja föl, ha úgy tetszik, a saját szakmai programjai hátteréül vagy keretéül.
2: Farkas Anna Mária építészt, az NTDK felmérő táborok résztvevőjét kérdezem.
4: Most, hogy részt vettem ezen az eseményen, most érzem leginkább, hogy mekkora lenyomatot hagytak ezek a táborok és az egész NTDK az életemen. Úgy érzem, hogy ez egy olyan feneketlen kút, amiből bármikor meríteni tudok. Annyira sokrétűen lehetne ehhez az egészhez hozzáállni, ezzel az egésszel akár művészeti, akár építészeti szempontból is töltekezni, továbbvive ezt a jövő építészetébe, és a saját személyes életemnek is egy nagyon fontos sarokköve, és egy olyan dolog, amihez bármikor jó szívvel vissza tudunk emlékezni.
2: Főtisztelendő Horváth Ákos atyával beszélgetek, aki a Szent Kút igazgatója. Ismét egy különleges tartalommal bővült itt a program a Doroszló Szent Kúton. Mik a benyomásai most így az építészeti kiállítás megnyitója után kapcsán?
5: Sokat gondolkodtam, hogy a 2026-os évet milyen szájízzel fogjuk zárni. Ugye közeledünk az zarándok szezon végéhez, és egy olyan csodálatos kiállítás megnyitónk volt a ma este, hogy szerintem ez egyfajta koronája az idei évünknek. Elmondta a kiállítás kurátora, hogy vannak olyan települések, amiket ők dokumentáltak utoljára, házakat, amiket ők dokumentáltak utána, mert utána az enyészetélet árvíz sújtotta, már egyáltalán nincsenek meg azok a házak, amiről nekik konkrét teljes tervdokumentációja és felmérési adatai vannak. Hatalmas munkát végeztek, és hatalmas kincs van a birtokukba, és most egy hónapig a mi birtokunkban is.
2: Hogy mennyiben befolyásolja a falukép például a vallási turizmusnak a helyzetét itt a faluban?
5: Én mindig úgy szoktam a kegyhelyismertetőket kezdeni, hogy egy kicsit mesélek Doroszlóról is, meg nagyon sokszor el szoktuk őket vinni a tájházba is, az ide zarándokló híveket, és azért hatalmas kontrasztokat láthatunk. Míg a Szentkútról a tájházba elmegyünk, vagy egyáltalán csak sétálunk egy kicsit a faluba, a tájház ott van, mint egy csodálatosan szép karban tartott parasztház, de közben hány és hány elhagyatott parasztházról tudunk, aminek már nincs gazdája, vagy a gazdái külföldre költöztek, vagy esetleg olyan személyek költöztek bele, akik nem viselik gondját, vagy teljesen átalakították, és egyáltalán nincs már meg az a régi szépsége, amit hordozott nagyon hosszú ideig.
2: Az építészeti vándorkiállítás még több mint egy hónapon át várja az érdeklődőket a Doroszló Szentkúton. Bemutatva a népi építészet értékeit, az 5 évtizedes szakmai munka fontosabb állomásait.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett, a híradó témáiból. Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. Jelentősen megdrágult a pellet, és hazai pályán fogadja ma a belgrádi Graficsárt, a TSC. Jönnek a részletek.
2: Választások 2026.
4: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-ig kell közzétennie az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
2: Választások 2026.
4: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a térre szükséges tüzelőt, a pellet ára azonban jelentősen emelkedett. Helyenként akár 50%-kal is többet kell fizetni érte, miközben a szakértők szerint nincs hiány, és az ellátás is stabil. Pető Attila és Vágó Krisztina összeállítása.
5: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a télire szükséges pelletet. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a szerbiai gyártók képesek fedezni a belföldi szükségleteket. Az értékesítési helyek mintegy 80%-án elegendő készlet áll rendelkezésre, a hiányzó mennyiséget pedig részben importból, többek között Bosznia-Hercegovinából biztosítják. A professzor szerint a jelenlegi árak túl magasak, ezért arra kérik a gyártókat és a kereskedőket, hogy ne emeljék tovább azokat. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora. Eljuttattuk az üzenetet a gyártókhoz és a kereskedőkhöz, és most ismét szeretném megismételni, illetve arra kérem őket, hogy álljanak le a további áremelésekkel, mert minden további áremelés állami reakciót váltana ki, vagyis megfelelő intézkedések meghozatalát tenni szükségessé. A professzor szerint az árkorlátozás végső megoldás lehet, ezért egyelőre más eszközökkel próbálják megfékezni az áremelkedést. Elmondása szerint az elmúlt 3 évben 160 ezerről közel 200 ezerre nőtt a pellettel fűtő háztartások száma, és idén már meg is haladhatja a 200 ezret. Glavonyic kiemelte, hogy idén először a pellettel való fűtés drágább lehet az éjszakai árammal történő fűtésnél. Ugyanakkor Szerbia a fa alapú tüzelőanyagokból nem szorul import. Szerinte a korai pelletvásárlást elsősorban a hiánytól és az újabb áremeléstől való félelem ösztönözte, miközben a hazai termelés a fogyasztás 90-92%-át fedezi. A professzor szerint nincs ok aggodalomra, pelletből elegendő mennyiség áll majd rendelkezésre. Egy újabb, természetesen indokolatlan áremelés már állami reakciót válthat ki, vagyis az árkorlátozására vonatkozó intézkedés meghozatalát. Ugyanakkor azt is ki kell majd emelnem, hogy az áron bejelentett drágulása kissé megváltoztathatja a pellet iránti keresletet is, mivel a pellet és az elektromos áram egymást kiegészítő energiahordozók. Így az egyik oldalon bekövetkező költségváltozás, a másik oldalon a kereslet, ezáltal pedig az árak növekedését idézheti elő. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint egy átlagosan szigetelt 60 négyzetméteres lakás 180 napos fűtési szezonjában a fűtés tűzifával 60-99 ezer, pellettel mintegy 114 ezer, szénnel pedig 81-102 ezer dinárba kerülhet. A pellet ára tonnánként 3000 és 6000 dinárral emelkedett tavalyhoz képest, egyes értékesítési helyeken pedig már 46 ezer dinárt is elkérnek érte. A tűzifa ára egyelőre nagyjából a tavalyi szinten maradt, köbméterenként körülbelül 11 ezer dinár, de a nagy kereslet miatt később drágulhat. A szén iránt évek óta csökken az érdeklődés. Az ára jelenleg fajtától, származási helytől és fűtőértéktől függően tonnánként 16 és 28 ezer dinár között mozog.
4: Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a szerbiai villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EPS Uvidu Račun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számla küldés módja. Emellett az EPS ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Az EPS Uvidu Račun felületén a fogyasztók nem csak a havi számlát tölthetik le és fizethetik be, hanem visszanézhetik az elmúlt 3 év számláit és befizetéseit, valamint részletesen követhetik az áramfogyasztásukat tarifák és fogyasztási zónák szerint. Az elektronikus számlával járó 7%-os kedvezmény nem azonos azzal a másik lehetőséggel, amelyet azok vehetnek igénybe, akik minden hónap 1-e és 6. napja között maguk jelentik be a villanyúra állását. Nekik 6% kedvezmény jár, ha a számlát szintén 20-áig rendezik. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából plazmalemezből állítattak fel szobrot a martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom kertjében. Assisi Szent Ferenc emléknapját október 4-én ünnepelte a katolikus egyház. Fejős Ornella és Dédics Zuzana tudósítása.
0: Ünnepi szentmisén emlékeztek meg Assisi Szent Ferencről Martonoson. Szent Ferenc a ferences rend alapítója, akit az egyszerűség, a szegénység, a béke és a természet iránti szeretet példaképeként tisztelnek. A mise után felavatták a szobrot, amelyet a Szabadkai Egyházmegye megyéspüspöke Fazekas Ferenc szentelt fel. A plazmalemezből készült Szent Ferencet ábrázoló szobrot Szabados Gizella állította a helyi Berkó család közreműködésével.
3: Számomra az idei jubileum a köszönet kinyilvánításának az ideje is, amikor meghálálom Istennek azokat az embereket, elhunyt Vajda Ferencet és Törteli Ferencet, akik által csodálatosan gondoskodott rólam és családomról.
0: Assisi Szent Ferenc a katolikus egyház egyik legismertebb szentje. Öröksége napjainkban is fontos üzenetet hordoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy a valódi értékek nem az anyagi javakban, hanem a szeretetben, az együttérzésben, a békében és a mások iránti felelősség vállalásában rejlenek. Savelin Zoltán, a martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom plébánosa.
6: A mennyország is annyira nagy szentnek tartja, és hogyha ők már tényleg ilyen nagy szentnek, akkor nekünk is kötelességünk Ferencről, Szent Ferencről úgy megemlékezni 800. évfordulói alkalmából halálának, és azon felül is, hogy ő nem csak akkor, mert 800 évvel ezelőtt élt, hanem ő a szellemisége most is itt van közöttünk. Éppen azt, amikor tudjuk azt, hogy az ő élete mennyire hasonlíthat a mai kor szellemi, fiatal, különösen fiatal nyönk életéhez.
0: A martonosi templomkertben Szent Ferenc szobra mellett megtalálható még a nemrég felújított Szent Háromság szobor és a 2 évvel ezelőtt elhelyezett Szűzanya szobor is.
7: Sport.
4: Hazai pályán fogadja ma a belgrádi Graficsert a TSC, a mérkőzés a szerb másodosztály 12. fordulójának része. A vezetőedző szerint a győzelem fontos lenne az együttes számára, különösen az elmúlt 3 döntetlen után. Mint mondta, a bajnokságban egyik mérkőzés sem tekinthető előre megnyertnek, ezért koncentrált játékra lesz szükség. Véleménye szerint a Graficser tehetséges csapatról van szó, amely ha teret kap, képes jó futballt játszani és problémát okozni ellenfelének. A csapat célja, hogy megszerezze a 3 pontot, és a szezon folytatásában továbbra is harcban legyen a tabella éléért. A mérkőzés ma 18 órakor kezdődik. Nenad Miliás, a TSC vezetőedzője a mikrofonnál.
8: Fontos, hogy kialakítsuk a helyzeteket, és hogy eljussunk ezekbe a szituációkba. Előbb-utóbb ezekből a helyzetekből a gólak is meg fognak születni. Továbbra is lövünk kapura, csak hinnünk kell abban, amit csinálunk, és nem szabad emiatt aggódnunk. Természetesen sajnálom, hogy egymás után 3 mérkőzésen is döntetlent játszottunk, de ugyanakkor nem is kaptunk ki, és még akkor is vissza tudtunk jönni a mérkőzésekbe, amikor hátrányban voltunk. Fontos, hogy a csapat higgyen magában, hosszú még a szezon, sok mérkőzés van hátra, és sok pontot lehet még szerezni. Jelenleg azon a helyen állunk, ahol lennünk kell, de továbbra is azon dolgozunk, hogy még jobbak legyünk, és az első helyre kerüljünk.
4: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 26 évvel ezelőtt döntötték meg a szerbiai tüntetők Slobodan Milosevic rezsimjét, és ingyenes programokkal várják az óvodásokat és általános iskolásokat a szabadkai zsinagógában. Mi jönnek a részletek? 26 évvel ezelőtt, 2000. október 5-én döntötték meg a szerbiai tüntetők Slobodan Milosevic rezsimjét. A tüntetések a szeptember 24-i elnökválasztás után kezdődtek, miután a hatalom nem ismerte el az ellenzék jelöltje, Vojislav Koštunica győzelmét. Az október 5-i demonstráció a napok óta tartó sztrájkok és tiltakozások csúcspontja volt, Vajtai Viktória összeállítása.
7: 2000. október 5-ére, illetve 6-ára úgy tekintenek, mint a napra, amikor formálisan megbukott a Milosevic rezsim, valamint megkezdődtek a demokratikus reform folyamatok Szerbiában. 2000. október 5-én több százezer ember gyűlt össze a szerb fővárosban, hogy Milosevic lemondását követelje. A tiltakozások hátterében a szeptember 24-i elnökválasztás eredménye állt, ugyanis a Szövetségi Választási Bizottság szerint Vojislav Koštunica 49%-ot szerzett, ezért második fordulót írtak ki. Az ellenzék viszont azt állította, hogy Koštunica 52,54%-kal már az első fordulóban győzött, ezért a szerbiai demokratikus ellenzék általános sztrájkra és az intézmények blokádjára szólított fel. Az ellenzék október 5-ig adott ultimátumot Milosevicnek, hogy ismerje el a választási eredményt. A többnapos tüntetések és a sztrájk a parlament épülete előtt csúcsosodott ki. A demonstrálók Szerbia különböző részeiről érkeztek Belgrádba az akkori szövetségi, ma köztársasági képviselőház épülete elé. Egyes helyeken buldózerekkel törték át a rendőrség kordonjait. A rendőrök parlament előtt könnygázt vetettek be, de a demonstrálók végül elfoglalták az épületet, amely részben ki is gyulladt. A tüntetéseket biztosító rendőrök közül végül többen a tüntetők oldalára álltak. 2000. október 5-én este a belgrádi képviselőtestület teraszáról már Vojislav Koštunica szólt a polgárokhoz. Ezt követően október 6-án Slobodan Milosevic elismerte választási vereségét, október 7-én pedig Koštunica letette az elnöki esküt, ezzel ő lett az első demokrata elnöke a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak. A tiltakozásokban két ember meghalt, 65-en pedig megsérültek. Slobodan Milosevicet 2001. április 1-én tartóztatták le pénzügyi visszaélés miatt, két hónappal később pedig kiadták a hágai bíróságnak, a Bosznia-Hercegovinában elkövetett népirtással, háborús bűncselekményekkel és a Horvátországban és Koszovóban elkövetett emberiség elleni bűncselekményekkel vádolták. 2006. március 11-én hágai őrizetben szívrohamban halt meg. Elhunyt, mielőtt ügyében ítélet született volna. Zorán Gyindzsics, az október 5-i változások egyik meghatározó politikusa és későbbi miniszterelnök, 2003-ban merénylet áldozata lett. Vojislav Koštunica, aki 2000-ben legyőzte Milosevicet, 2014-ben teljesen visszavonult a politikától.
4: A szabadkai zsinagóga történetével és különleges építészeti értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek a gyermekhét keretében. A szervezők október 9-ig ingyenes programokkal várják az óvodásokat és az általános iskolásokat, akik játékos formában fedezhetik fel a zsinagóga múltját és kulturális jelentőségét. A programsorozat ma ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Rózsa Krisztina összeállítása.
8: A megnyitón a gyerekek a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány munkatársaival is találkozhattak, és játékos formában ismerkedhettek meg az épület történetével és kulturális értékeivel. A programot zenei előadás is színesítette, Saláta Ugrai Lázár zongorajátékkal lépett fel. Király Réka, a Széchenyi István Általános Iskola tanulója.
9: Nem voltam még soha, csak a zsinagóga előtt, negyedikben, és szerintem nagyon szép templom.
10: Hogy érezted ma itt magad, mi mindent láthattatok?
9: Hát nekem nagyon tetszett ez a vége, hogy ez a kisfiú zongorázott, mert én nagyon szeretem, ha valaki zongorázik, szerintem nagyon jó hangszer, és nagyon tetszett ez az egész előadás.
8: A gyerekek érdeklődését különösen felkeltette a zsinagóga gazdagon díszített belsőtere. A monumentális épület és különleges díszítő elemei sokuk számára első alkalommal nyújtottak közvetlen élményt. Gajdos Dániel, a Széchenyi István Általános Iskola tanulója.
11: Nekem ez az előadás most nagyon tetszett. Személy szerint a zsinagógába ritkán jövök. Amikor el is jövök, akkor is örülök, hogy eljöhetek, mert ugye szép a templom maga, nagy.
8: A Szabadkai Zsinagóga alapítvány célja, hogy a gyerekek már fiatal korban megismerjék és megszeressék a város kulturális örökségét. A szervezők október 5-e és 9-e között minden nap 10 és 18 óra között várják az érdeklődőket. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga alapítvány október 5-e és 9-e között minden nap 10 és 18 óra

0: Róla. Ezen a héten minden nap nyitva tartunk, mindenkit arra buzdítok, tanárokat, pedagógusokat, tanítókat, óvónőket, óvodákat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
1: A szabadkai zsinagóga ma nem csak szakrális hely, hanem a város egyik fontos kulturális tere is. Koncerteknek, kiállításoknak és más kulturális rendezvényeknek ad otthont.
2: Az idősek napja alkalmából szerveztek ünnepséget Zentagunarason a helyi művelődési házban. A rendezvény már több mint 15 éves hagyományra tekint vissza a településen, amelyet a helyi Armida nőszervezet kezdeményezésére és szervezésében tartanak meg minden évben. Horváth Kátai Orhidea tudósítása.
3: Már több mint másfél évtizede minden évben megszervezik az idősek napja nevű rendezvény Zentagunarason. A kezdetben napsugaras ősz néven futó eseményre a faluból minden 70. életévét betöltött lakost meghívnak. Az ünnepséget mindig az október 1-i Nemzetközi Idősek Napjához legközelebb eső vasárnapon tartják meg. A helyi asszonykórus tagjai is izgatottan készültek az idei találkozóra.
4: Nagyon szép ez az ünnep, mert az idősek is elvárják, nem a 70, még a 70-en fölül is, hogy kimozduljanak egy kicsit ezen a szép őszi délutánon, és hát ez sokat jelent a lakosság részére, meg a miénkre is, mert a szervezők is örülnek, hogy sikerül, a végén, hogy összejönnek, meg jó érzik magukat az emberek, és hát ez egy nagyon szép rendezvény részemről, minden évben szívesen szervezzük, meg össze is jönnek már az évekkel, akik beleesnek.
3: A szervezők az idén is több mint 250 meghívót kézbesítettek személyesen a falubeli szépkorúaknak. Az esemény kiemelkedő jelentőségű a helyi közösség életében, amit jól mutat az is, hogy évente átlagosan mintegy 120-an el is fogadják a meghívást.
5: Egy órára, délután egy órára hívjuk mindig őket, zenés mulatság, úgymond ez az egész, sütével, sós süteményekkel, kávéval, teával, vízzel kínáljuk őket, valamint van egy kisebb, kisebb műsor, mindig köszöntjük őket szerbül magyarul, valamint a gyerekeket most az idejében gyerekek jönnek majd énekelni nekik egyet, és aztán utána jöhet a mulatság, és akkor bírnak itt táncolni, kicsit beszélgetni, jól érezni magukat ilyenkor. Tényleg nagyon örülünk, hogy ilyen sokan össze is tudnak jönni, mert ők is mindig nagyon jól érzik magukat.
3: Délután egy órától zenés mulatsággal, kávéval, teával, valamint sós és édes süteményekkel várták a vendégeket. A rendezvényt egy ünnepi műsor is színesítette, amelyben többek között a helyi gyerekek és az asszonykórus tagjai is színpadra léptek, így köszöntve a falu időseit.
2: A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
6: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, holnap ismét csípős hajnalra ébredhetünk, napközben azonban a maihoz hasonló napos derült időben lesz részünk. Már megköszönöm figyelmüket, kedden Orosz Ildikó érkezik a friss hírekkel, további jó rádiózást kívánok!
7: Régi zenék, új információk!
8: Fedezze fel a kettőt együtt!
7: A 107,1-en!
8: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán!

0: Reklám következik.
1: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.

0: Könnyed témák, retróslágerek, 16 és 20 óra között.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A körhinta forog tovább.
3: A hét első napján is forog a körhinta, köszöntöm Önöket, jó állomást választottak, hiszen a körhinta egyik fő célja, hogy a legjobb slágerekkel egészítsük ki a nap hátra lévő részét, és ez ma sem lesz másképp. Egészen 20 óráig itt leszek Önökkel, és természetesen a zenék mellett minden, ami fontos és érinti Önöket, arról szó lesz. Érkezem majd közérdekű információkkal, jó programokkal, és természetesen minden órában rövid hír összefoglalóval is. De ez még nem minden. 18 óra 30 perctől mesekedvelő hallgatóinkat várjuk a rádió mellé, ugyanis Búzás Zsuzsanna szerkesztésében Mesés Percek című műsorunk lesz követhető. Továbbá megjegyzem, hogy ha van bármilyen hozzászólásuk vagy üzenetük a műsorhoz, írjanak bátran Facebookon vagy SMS-ben, illetve Viberen a 066 36 36 33-as számra. A mikrofonnál Csernai Panna, az adás gördülékeny menetét pedig Szabó Tibor biztosítja. Kellemes rádiózást, forogjon a körhinta!
4: A 107,1 MHz.
0: Retrós lágerek társaságában.
1: Körhinta.
0: Tartson velünk a folytatásban is!

0: Körhintai.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta.
3: Közérdekű információval érkezem, ugyanis folytatódik az őszi nagytakarítási akció. Már délelőtt kihelyezték a nagyméretű hulladékgyűjtőket Új-Zsedniken, pontosan 6 helyszínen, a Filip Kiajics és a Matko Vukovics utca sarkán, az Ilia Lubárda és a Szávó Kovácsevics utcák találkozásánál, a Kis Antal utca elején, de a Kultúrház előtt és az Ilia Lubárda és a Nikola Tesla utca kereszteződésében, valamint mint a Bácskai utca végén a legelőnél. Mivel az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszínen maradnak, és holnap délután 5 órától szállítják el őket. Mi most zenélünk tovább itt a rádióban, következik Fenyő Miklós, kerek órán pedig érkezem rövid hírekkel. Tartsanak velünk!
4: Úgy dobog a szívem, hát itt vagyok,

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szeret.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, a mikrofon előtt Csernai Panna. Ösztöndíj pályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű alapítvány a 2026-2027-es tanévre várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő 10 000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Jelentkezni a Szekeres László Alapítvány honlapján elérhető elektronikus adatlap kitöltésével lehet. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a szerbiai villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EBSZ UVID Uracsun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számlaküldés módja. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Így azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások, áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a szerbiai pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. A szabadkai zsinagóga történetével és különleges építészeti értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek a gyermekhét keretében. A szervezők október 9-éig ingyenes programokkal várják az óvodásokat és az általános iskolásokat, akik játékos formában fedezhetik fel a zsinagóga múltját és kulturális jelentőségét. Végül pedig az időjárás. Ma éjjel csillagos lesz az ég felettünk, csapadékra nem kell készülni. Az előrejelzések alapján a minimum értékek néhol 2 és 8 fok körül alakulnak, ez alól kivétel Újvidék, ahol 12 fokot mérhetnek majd az ott élők. Holnap igazi kellemes időjárásban lesz részünk, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban. A maximum értékek szinte mindenhol 25 és 26 Celsius fok lesz. Csapadékra a hét elején még nem kell számítani.
0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
8: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Különleges nap a mai, remélem nem csak hallgatták az előző dalt, hanem fel is ismerték, mert bizony nem véletlenül ezt választottuk technikus társammal. Ha azt mondom, hogy 007-es ügynök, akkor biztosan van némi sejtésük arról, hogy vajon miről mesélek most önöknek. Képzeljék, hogy ma van a nemzetközi James Bond nap. Igen, létezik ilyen. Ezt a napot 2012 óta ünnepeljük, méghozzá azért október 5-én, mert 1962-ben ezen a napon mutatták be az első James Bond filmet, a Dr. No-t. Azóta összesen 25 hivatalos film készült, és 6 színész alakította a legendás ügynököt. Megsúgom, nekem talán Pierce Brosnan tetszett a legjobban, habár Roger Moore mellett sem lehet elmenni. Tehát ezen a napon világszerte különböző vetítésekkel, programokkal és kiállításokkal ünneplik a rajongók James Bondot, és persze nem mehetünk el a zenék mellett sem. Több olyan ikonikus főcímdal született már, amelyet akkor is felismerünk, ha egyetlen képkockát sem láttunk a filmből. Szóval, ha estére még nincs ötletük, hogy mit nézzenek, lehet, hogy most meg is van a program, válasszanak egyet a 25 filmből, és jöhet egy kis 007-es kaland. De itt a rádióban most következzen a GoldenEye Tina Turner 1995-ben megjelent dala, amely az azonos című James Bond film főcímdalaként volt hallható.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

Gáspár Laci énekelt nekünk az imént, most pedig a körhinta folytatásában elérkeztünk a műsor azon részéhez, amikor a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre. Ha kíváncsiak arra, hogy mi lesz még látható a mai napon a tévében, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. Éppen híradó megy, majd 18 óra 10 perctől közbeszéd a Pannon Televízió közéleti beszélgetős műsora lesz látható Loboda Árpád szerkesztésében és műsorvezetésében. Utána Kalamár is, majd 19 órától Sport Hétfő, 20 órától híradó, azt követően pedig az idei Gyöngyösbokréta fellépéseit láthatják a Pannon Televízió felvételeként, utána pedig a Durindó fellépéseit a Vajdasági Televízió felvételében. 21 óra 50-től Szubjektív, melynek vendége Sós János vőfély, az ezredik lakodalmon is túl, erről beszélgetnek vele. 22 óra 15 perc után pedig közbeszéd és híradó ismétlés lesz látható a tévéképernyőjén. És mielőtt a rádióban tovább zenélnénk, most felhívom figyelmüket arra, hogy Szabadkán ideiglenesen útlezárás lesz a Zorka utcában október 7-e és 13-a között. A megváltozott forgalmi rend szerint a Zorka utca Zsák utcává válik mindkét irányból, a Proletár brigádok és az Erdőd utcai útkereszteződésektől. A Nikola Demonya utca pedig a Filip Filipovics utcai útkereszteződéstől válik Zsák utcává. És a teljes útlezárás az említett napokon 7 és 16 óra között tart majd, ezt követően pedig a forgalmi rend visszaáll. Az ideiglenes útlezárásra a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózat építési munkálatai miatt van szükség.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő.com, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Közélet.
2: Közélet.
1: Politika.
2: Politika.
1: Kultúra.
2: Kultúra.
1: Sport.
2: Sport.
3: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: A keddi napindítóban vendégünk lesz dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akit aktuális politikai és közéleti témákról kérdezünk majd, de emellett szó lesz majd a kollégiumok jelentőségéről is a szórványban. Mivel készülnek a mozaikon?
5: A kollégák bemutatnak egy asztalos mestert, és hogy hogyan végzi ő a munkáját, illetve egy fiatal sportolót, aki nagyon nagy sikereket ért el.
4: Tartsanak velünk kedden is!
1: Ajánlót hallottak.
0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna. Ösztöndíj pályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű alapítvány a 2026-2027-es tanévre várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Az elnyerhető támogatás egyszeri, visszanemtérítendő 10.000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Jelentkezni a Szekeres László Alapítvány honlapján elérhető elektronikus adatlap kitöltésével lehet. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a szerbiai villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EBSZ Uvid Uracsun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számlaküldés módja. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Így azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások, áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a szerbiai pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. A Szabadkai Zsinagóga történetével és különleges építészeti értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek a gyermekhét keretében. A szervezők október 9-éig ingyenes programokkal várják az óvodásokat és az általános iskolásokat, akik játékos formában fedezhetik fel a zsinagóga múltját és kulturális jelentőségét. Végül pedig az időjárás. Ma éjjel csillagos lesz az ég felettünk, csapadékra nem kell készülni. Az előrejelzések alapján a minimum értékek néhol 2 és 8 fok körül alakulnak, ez alól kivétel Újvidék, ahol 12 fokot mérhetnek majd az ott élők. Holnap igazi kellemes időjárásban lesz részünk, ha tehetik, töltsenek több időt a szabadban. A maximum értékek szinte mindenhol 25 és 26 Celsius fok lesz. Csapadékra a hét elején még nem kell számítani.
0: SMR, hallgasson bennünket!
1: A 107,1 MHz-en.

0: Görhinta az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: Programokból sosem elég, Horgosra invitálom önöket a Művelődési Ház olvasó termébe. Holnap, október 6-án, 17 órakor felnőtteknek szóló irodalomterápiás szemléletű beszélgetések lesznek a könyvtárban, a József Attila Könyvtár Horgosi Fiók Könyvtárnak szervezésében. A Mi időnk hogyan formál bennünket a kor, amelyben élünk címmel. Főbb témák, szerepek és elvárások, generációk és alkalmazkodás, fogyasztói társadalom, test és öregedés. A csoportfoglalkozást Kozma Rita vezeti, és a részvétel nem igényel előképzettséget vagy előtudást. Jelentkezni személyesen a könyvtárban vagy a foglalkozás vezetőnél a kozmarita88@gmail.com címen. Aki teheti, vegyen részt holnap az eseményen, tehát 17 órakor a Horgosi Művelődési Ház olvasó termében. 18:13 van, most zenélünk tovább, majd 18:30 perctől Mesés Percek Búzás Zsuzsanna szerkesztésében.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy olyan mesét hallhattok, amelyben két különleges pékségbe látogatunk. Tartsatok velem! A felhők fölötti pékség. Ha ma sem esik, kénytelen leszek porral dagasztani. Sóhajtott Perec Pali, és kiborította az utolsó kancsó vizet a lisztes teknőbe. A falu háztetői fölött sápadtan derengett a hajnal. Hónapok óta egyetlen esőcsepp sem hullott. A kertek lekonyultak, a patak medrében gyíkok napoztak. Pali cipói pedig napról napra kisebbek lettek. Ekkor koppant valami a pékség küszöbén. Egy létrafok volt, fölötte még egy, aztán még 100, és a létra olyan egyenesen nyúlt az égbe, mintha valaki odafent elfelejtette volna felhúzni. Pali felcsatolta Perec alakú tarisznyáját, és mászni kezdett. Mire felért, lisztes sapkája harmad gyöngyökkel telt meg. Előtte fehér felhőn álló pékség ringatózott, kéményéből fahéj illatú pára gomolygott, ajtaján pedig ez állt. Felhő Fanni péksége, sütemények széllel bélelve. Végre! Tárta ki az ajtót egy ezüsthajú lány, te bizonyára a vidám pék vagy. Pék vagyok, felelte Pali. A vidámságot mostanában takaréklángon tartom. Odaben lisztes zsákok helyett köd gomolyagok sorakoztak. A kemence azonban hideg volt, körülötte pedig szürke esőfelhők hevertek, mint megannyi duzzogó dunna. Elveszítették a kedvüket, súgta Fanni. A nap folyton azzal csúfolta őket, hogy savanyú képűek, most meg nem akarnak az égre menni. Pali odalépett a legnagyobb felhőhöz. Igaz, hogy savanyú vagy? A felhő sértődötten megdördült. Értem, bólintott Pali. Akkor süssünk savanyú cipót, legalább legyen rá okod. A felhők meglepetésükben felültek. Pali munkához látott. Fanni harmatot csavart a kötényéből, a felhők pedig egy-egy marék puha ködöt adtak a tésztához. Pali gyúrt, dagasztott, közben olyan képtelen történeteket mesélt, hogy egyszer egy kifli megszökött tőle, mert teli holdnak képzelte magát, máskor pedig egy vekni csak akkor volt hajlandó megsülni, ha operát énekeltek neki. Az első felhő halkan pöfögni kezdett. A másodikból kibudjant egy csepp. A harmadik úgy felnevetett, hogy villám cikázott ki belőle, és megpirította Pali bajuszának a végét. No, ez már majdnem készre sült, kiáltotta Pali. Amikor kinyitották a kemencét, 100 gömbölyű cipó illata áradt szét az égen. Az esőfelhők köréjük gyűltek, mélyeket szippantottak, majd egyre sötétebbek és kövérebbek lettek. Mi történik velük? Kérdezte Fanni. Pali ketté tört egy cipót, a belsejéből apró cseppek peregtek elő. Nem a kedvüket veszítették el, mondta, hanem az étvágyukat. Üres hassal még egy felhőnek sincs kedve dolgozni. A felhők befalták a cipókat, aztán jullakottan felgördültek az égről a falu fölé, mire Pali leért a létrán, már kövér cseppek doboltak a tetőkön. Az emberek mezítláb táncoltak a sárban, a kertek felegyenesedtek, a patak pedig csobogva tért haza. Másnap Pali ajtaja előtt egy kosár állt.
egyetlen puha, szürke zsemle lapult benne, alatta üzenet. Ha megint elfogyna a vizetek, csak süss valami nevettetőt. Pali elmosolyodott, beleharapott a zsemlébe, mire odakint három napernyő egyszerre tüsszentett. Itt a vége, fuss el véle.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, micsoda finomságok sültek az imént. Az én kedvencem Emilke néni frissen sült kenyere volt. Nem tudom, hogy hogyan készült, csak azt tudom, hogy nagyon finom volt. Bizonyára nektek is van valami finom kedvencetek. Kérjétek meg anyut, hogy készítse el nektek, ti pedig addig olvassatok neki valami szépet. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadszolgás a rádió,
1: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna.
4: Választások 2026.
1: Nagy kikindán mutatta be választási programját az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista. A kúria előtti téren tartott rendezvényen három jelölt, Szanya Bielik, Igor Mikitisin és Ilija Batasz Bielik ismertette álláspontját. Szanya Bielik beszédében elsősorban az oktatás helyzetét bírálta. Szólt az iskolák biztonságáról, valamint az újvidéki Jován Jovanovics Máj gimnázium jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokról is. Kifogásolta továbbá az illetékes miniszter egy korábbi televíziós nyilatkozatát, és úgy fogalmazott, a jelenlegi helyzet nem tekinthető normálisnak. A rendezvényhez sporttal kapcsolatos kezdeményezés is társult, kerékpárosok és futók érkeztek Nagy Kikindára. A program végén a résztvevők kólót jártak. A gyűlés alatt egyenruhás és civil ruhás rendőrök biztosították a helyszínt. A rendezvény békésen, rendbontás nélkül ért véget.
4: Választások 2026.
1: Egy ember meghalt, 14-en pedig megsérültek a múlt héten a Szabadkai Rendőrkapitányság területén történt közlekedési balesetekben. A rendőrség összesen 13 közlekedési balesetet regisztrált. 10 balesetben személyi sérülés is történt, egy ember életét vesztette, ketten súlyosan, 12-en pedig könnyebben sérültek meg. 3 balesetben csak anyagi kár keletkezett. A rendőrök a múlt héten 805 szabálysértési bírságot szabtak ki, 75 esetben pedig szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A forgalomból 30 sofőrt zártak ki. Közülük 5-öt azért tartottak vissza, mert súlyosan vagy teljesen ittas állapotban vezetett. Mindeközben ma, október 5-én megkezdődött a közlekedési biztonsági ellenőrzés, amely október 11-ig tart. Szerbia a Roadpol hálózat keretében 33 másik európai országgal együtt vesz részt az akcióban. Ezúttal elsősorban a figyelmetlen közlekedésre összpontosítanak. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, de a gyalogosokra is nagyobb figyelmet fordítanak. Azokat is ellenőrzik, akik átkelés közben a telefonjukat használják, vagy fülhallgatót viselnek. Ösztöndíj pályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű alapítvány a 2026-os 2027-es tanévre várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 10.000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Jelentkezni a Szekeres László Alapítvány honlapján elérhető elektronikus adatlap kitöltésével lehet. Végül pedig az időjárás. Ma éjjel csillagos lesz az ég felettünk, csapadékra nem kell készülni. Az előrejelzések alapján a minimum értékek néhol 2-8 fok körül alakulnak. Ez alól kivétel Újvidék, ahol 12 fokot mérhetnek majd az ott élők. Holnap igazi kellemes időjárásban lesz részünk. A maximum értékek szinte mindenhol 25 és 26 Celsius fok lesz. Csapadékra a hét elején még nem kell számítani.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
2: Gyermekhét van, így több közintézmény munka ideje is módosult. A Szabadkai Városi Múzeum meghosszabbított időben 8 és 18 óra között várja a látogatókat. A belépés a gyermekek, valamint az óvodapedagógusok, illetve pedagógusok, tanárok és más nevelési oktatási szakemberek számára ingyenes. A Szabadkai Városi Könyvtár pedig a könyvhónap és az intézmény születésnapja alkalmából tagsági kedvezményeket ad az olvasóknak. Mától egészen október 17-éig kedvezményesen 500 dináros áron tagosodhatnak a könyvtárba. A középiskolások számára a kedvezmény egész hónapban érvényes. Ebben az időszakban a megengedett időnél hosszabb ideig kikölcsönzött könyveket késedelmi díj fizetése nélkül vissza lehet juttatni a könyvtárba. Nos, éljenek a lehetőséggel. Mi pedig itt a rádióban most zenélünk tovább.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: Nem a témákból és a jó zenékből fogytunk ki, hanem a műsoridő járt le. A körhinta most megáll egy pici időre, de ne váltsanak állomást, a folytatásban a nosztalgia szárnyán a legjobb exiós lágereket hozzuk el önöknek, 21 órától pedig esti koktél, üdítő zenei turmix itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Holnap délelőtt a napindító csapata ébreszti önöket, Dédics Szuzanna szerkeszti, Rafek Violetta pedig vezeti a műsort. A Mozaikban pedig számítok a figyelmükre. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Szuzanna, az adásvezető technikus Szabó Tibor, a mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok szép estét és további jó rádiózást a viszonthallásra!

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna.
4: Választások 2026.
1: Nagy kikindán mutatta be választási programját az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista. A kúria előtti téren tartott rendezvényen három jelölt, Szanya Belic, Igor Mikitisin és Ilija Batasz Bielic ismertette álláspontját. Szanya Belic beszédében elsősorban az oktatás helyzetét bírálta. Szólt az iskolák biztonságáról, valamint az újvidéki Jován Jovanovics Máj gimnázium jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokról is. Kifogásolta továbbá az illetékes miniszter egy korábbi televíziós nyilatkozatát, és úgy fogalmazott, a jelenlegi helyzet nem tekinthető normálisnak. A rendezvényhez sporttal kapcsolatos kezdeményezés is társult, kerékpárosok és futók érkeztek Nagy Kikindára. A program végén a résztvevők kólót jártak. A gyűlés alatt egyenruhás és civil ruhás rendőrök biztosították a helyszínt. A rendezvény békésen, rendbontás nélkül ért véget.
4: Választások 2026.
1: Egy ember meghalt, 14-en pedig megsérültek a múlt héten a Szabadkai Rendőrkapitányság területén történt közlekedési balesetekben. A rendőrség összesen 13 közlekedési balesetet regisztrált. 10 balesetben személyi sérülés is történt, egy ember életét vesztette, ketten súlyosan, 12-en pedig könnyebben sérültek meg. 3 balesetben csak anyagi kár keletkezett. A rendőrök a múlt héten 805 szabálysértési bírságot szabtak ki, 75 esetben pedig szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A forgalomból 30 sofőrt zártak ki. Közülük 5-öt azért tartottak vissza, mert súlyosan vagy teljesen ittas állapotban vezetett. Mindeközben ma, október 5-én megkezdődött a közlekedési biztonsági ellenőrzés, amely október 11-ig tart. Szerbia a Roadpol hálózat keretében 33 másik európai országgal együtt vesz részt az akcióban. Ezúttal elsősorban a figyelmetlen közlekedésre összpontosítanak. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, de a gyalogosokra is nagyobb figyelmet fordítanak. Azokat is ellenőrzik, akik átkelés közben a telefonjukat használják, vagy fülhallgatót viselnek. Ösztöndíj pályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű alapítvány a 2026-2027-es tanévre várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 10.000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Jelentkezni a Szekeres László Alapítvány honlapján elérhető elektronikus adatlap kitöltésével lehet. Végül pedig az időjárás. Ma éjjel csillagos lesz az ég felettünk, csapadékra nem kell készülni. Az előrejelzések alapján a minimum értékek néhol 2-8 fok körül alakulnak. Ez alól kivétel Újvidék, ahol 12 fokot mérhetnek majd az ott élők. Holnap igazi kellemes időjárásban lesz részünk. A maximum értékek szinte mindenhol 25 és 26 Celsius fok lesz. Csapadékra a hét elején még nem kell számítani.
5: Egy óra nosztalgia.
6: Exiú slágerek 20 és 21 óra között. Exiú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
3: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
3: az egykori legnagyobb Exiusz lágereket.
0: Zenés múlt idézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: az interneten
1: is, a 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Álló slágerek!
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ha álmatlanság gyötri,
0: esti koktél,
1: éjszakai babjoknak,
0: üdítő zenei turmix,
1: esti koktél
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: A szifüveket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

like this anymore.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

شغل لك نك شتو جو هاز بي ما دوت سم نمو شو يو

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.